0: Jamből.
1: A megjavátatjuk.
0: A leghallgatottabbak.

Ez a levél megint neked íródik, lelkem egy koldus, a túlélésért kínlódik. Hiányoztál mindig, nem izgatott, hogy ki volt itt, egy fél árva kiskölyök a mai napig vívódik. Megjött a siker, a díjak, a pénzek, a kisfiam, a párom, lett családi fészek. Sokszor vártam, hogy kihunjon a fényem, mert nincsen több vasárnap, csak egy züllött péntek. Sokan nem hiszik, de a csillagod is látom. Sokszor beszélek hozzád, és éneklem a számod. Kevés volt az időnk, ezt mai napig bánom. Pihenj csak tovább, és folytasd az álmod.

0: Nagyon aranyosak a műsorvezetők, feldobják a napomat.
1: Szeretjük nagyon ezt a rádiót.
0: Jó, minden, amit csináltok benne, komolyan. Lelkesek vagytok, fiatalosak vagytok.
2: Nyíregyháza szeretetével.

0: Emlékszel? A kék iskola köpenyre kötelező volt, és nem ám pamut, nejlon. Mert mi attól töltöttük fel igazán. Emlékszel? Mi még szobiszörböt ittunk, ami hírből sem ismerte az édesítőszert, viszont tömény cukorból készült. Emlékszel? Nekünk még lakáskulcs lógott a nyakunkban, és egy fadarab volt a kardunk, labdával dobáltuk egymást, és mégis itt vagyunk. Emlékszel? A fagyi 50 fillér volt, és már egy gömbbel is jól laktunk.
1: Vagy már nekem is ettől egy cseh.
0: Ez is, hogy összement már. Emlékszel? Mi még gyűjtöttük a kólás dobozokat, és remegtünk a Donald rágóért.
2: 103.9 Best FM.
0: Életed dologba zárva a 103.9 MHz-en.

0: Sziasztok!
1: Igen, mindenből a legjobbat!
2: A legjobbat!
3: Ez a 103.9 Best FM.
1: Nyíregyháza zenei kedvencei. Változatosan!

0: Stefan.
1: Stefan. A legjobb zenék. A legjobb zenék. Just for funny sis,
0: get a job. A fülnek, az agynak, a szívnek. That's just the way it
1: is. A legjobb kedvenced.
0: Things will never be the same. Szerintünk nem csak a 20 évesek

te zenéd, a te rádiód. A 90-es és 2000-es évek slágerei. Ez a 103.9 Best FM. Nyíregyháza kedvenc rádiója.

0: Jó reggelt, Nyíregyháza!
1: Szeretjük nagyon ezt a rádiót.
2: Jó minden, amit csináltok benne, komolyan. Lelkesek vagytok, fiatalosak vagytok.
3: Ez a 103.9 Best FM.

0: Nyíregyháza legfrissebb hírei a 103.9 Best FM-en.
1: Fiatal orvosok kezdték meg munkájukat a kórházban. Indul a Nyíregyházi Egyetem új előadás sorozata, nyírbátori droghálózatot számoltak fel. Zsíros András vagyok. Köszöntöm Önöket, ezek a Best FM hírei, már is mondom a részleteket. Idén 23 fiatal orvos kezdte meg rezidensként szakmai munkáját a Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei oktatókórháznál. Az intézmény tájékoztatása szerint Eisner Éva főigazgató a napokban köszöntésre és beszélgetésre hívta a pályakezdőket. A program lehetőséget adott a személyes megismerkedésre, a képzéssel kapcsolatos tájékozódásra, és arra is, hogy a rezidensek megosszák első tapasztalataikat, írja közleményében a kórház. A találkozón a főigazgató hangsúlyozta, szeretné, ha az ifjú orvosok megtapasztalnák a feléjük forduló figyelmet, bátran megosztanák észrevételeiket és aktív részeseivé válnának a kórház szakmai életének és fejlődésének. Fókuszban a tudomány, ezzel a címmel indul a Nyíregyházi Egyetem új ingyenes előadás sorozata. Látványos kísérleteken keresztül igyekeznek népszerűsíteni a tudományokat. A programsorozat elsősorban általános és középiskolás diákoknak, osztályoknak és pedagógusaiknak szól, de minden érdeklődőt várnak az előadásokra. A Nyíregyházi Egyetem közölte, céljuk, hogy a fiatalok élményeken, meglepő jelenségeken és valódi kísérleteken keresztül kerüljenek közelebb a tudományhoz. A programsorozat házigazdája Beszeda Imre lesz. Az első alkalmat október 15-én rendezik, Hogyan mozog és miért címmel. A résztvevők mozgó, forgó vagy éppenséggel nem mozgó testeket vizsgálnak majd, részletek az enyhe.hu oldalon. Nyírbátori droghálózatot számoltak fel a rendőrök, az egyenruhások összehangolt akcióban egyszerre 6 helyszínen csaptak le a bűnszervezet tagjaira, összesen 7 drogdílert vettek őrizetbe. Az akcióban a készenléti rendőrség helikoptere is részt vett. A rajtaütéskor csak nem 1,5 kg kristályt, a terjesztéshez szükséges eszközöket, valamint mobiltelefonokat foglaltak le. A rendőrség őrizetbe vette a drogterjesztőket és kezdeményezték letartóztatásokat, írja a polisz.hu. Már csak néhány napig tart Szabolcsban a nyárutó, hamarosan megkezdődik az időjárás tekintetében is az ősz, ennek részletei a következő másodpercekben. Egy-két felhő lehet az égen, de később még ezek sem zavarják majd a napsütést, így ma is nyarat idéző meleg lesz. Nyíregyházán 24 fokos csúcshőmérséklet várható. A légmozgás gyenge marad, fronthatásra sem kell számítanunk. Éjjel is derült, marad felettünk az ég, hajnalra 5 fokig hűl le a levegő, holnap pedig már elérjük a 25 fokot is, ez csütörtökig kitart. Akkor egy hideg front éri el térségünket, ami csapadékot és lehűlést hoz, pénteken már legfeljebb csak 16 fok valószínű. A híreket Zsíros Andrástól hallották.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

0: Jó a zenétek, minden korosztály megtalálja benne a magáét.
1: Családias hangulata van, közvetlenebb, mint mondjuk más rádió.
2: A tíz zenei palettátok az, ami a legközelebb áll az én ízlésvilágomhoz.
3: Nekem a műsorvezetők is nagyon szimpatikusak, a zene is.
4: Munkahelyen is, otthon is, nagyon szeretem hallgatni.
2: Most például Balkányban vagyok, és titeket hallgatlak.
5: Mert a Best FM mindig ott van veled.

0: magellem.
1: Jó reggelt, Nyíregyházon!
2: Szeretjük nagyon ezt a rádiót. Jó minden, amit csináltok benne, komolyan. Lelkesek vagytok, fiatalosak vagytok.
3: Ez a 103.9 Best FM.

Nyíregyháza zenei kedvencei a 90-es és 2000-es évek slágereivel. Változatosan. Éjjel-nappal. Ez a 103.9 Best FM.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Nyíregyháza legfrissebb hírei a 103.9 Best FM-en.
1: Fiatal orvosok kezdték meg munkájukat a kórházban. Krúdi nap Nyíregyházán. Nem mértek még ilyen száraz nyarat, mint ami idén volt. Zsíros András vagyok. Köszöntöm Önöket, ezek a Best FM hírei. Már is mondom a részleteket. Idén 23 fiatal orvos kezdte meg rezidensként szakmai munkáját a Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei oktatókórháznál. Az intézmény tájékoztatása szerint Eisner Éva főigazgató a napokban köszöntésre és beszélgetésre hívta a pályakezdőket. A program lehetőséget adott a személyes megismerkedésre, a képzéssel kapcsolatos tájékozódásra, és arra is, hogy a rezidensek megosszák első tapasztalataikat, írja közleményében a kórház. A találkozón a főigazgató hangsúlyozta, szeretné, ha az ifjú orvosok megtapasztalnák a feléjük forduló figyelmet, bátran megosztanák észrevételeiket, és aktív részeseivé válnának a kórház szakmai életének és fejlődésének. Zajlanak a munkálatok az északi temetőben, a nyíregyházi sírkertnél nemrég elkészült az új beléptetőrendszer, és további fejlesztések is folyamatban vannak, mondta rádiónak Pénzes Tibor, a Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei temetkezési Kft. Ügyvezetője.
2: Folyamatban van a bemosópark bővítése, ahol további két oldalú gránittáblákat helyezünk ki a lakossági igények kiszolgálása érdekében, de nem csak táblákat helyezünk ki, hanem urna falakat is fogunk még az idén építeni. A korányi bejárattól balra, a világboltunk mögött egy 15 urnafülkéből álló parcellát fogunk létrehozni. Az idén ebből két falat fogunk megvalósítani. Egy elszeparált, egy minden igény kielégítő korszerű falrendszert fogunk megvalósítani.
1: Kétnapos programsorozattal emlékezik Nyíregyháza az 1956-os forradalom és szabadságharc 70. évfordulójára. Több helyszínen rendeznek megemlékezéseket, írja a város honlapja. Október 22-én város szerte emlékező műsorokat és koszorúzásokat tartanak a helyi iskolák diákjainak közreműködésével. Este a Váci Mihály Kulturális Központban emlékező előadást tartanak. Október 23-án a Hősök terén tartják a városi megemlékezést. Az 1956-os emlékműnél Kovács Ferenc Nyíregyháza polgármestere mond beszédet. Rékasi Károly színművész 1956 tett csillag című emlékműsorát is láthatja a közönség, majd koszorúzással zárul a program. Fókuszban a tudomány, ezzel a címmel indul a Nyíregyházi Egyetem új ingyenes előadás sorozata. Látványos kísérleteken keresztül igyekeznek népszerűsíteni a tudományokat. A programsorozat elsősorban általános és középiskolás diákoknak, osztályoknak és pedagógusaiknak szól, de minden érdeklődőt várnak az előadásokra. A Nyíregyházi Egyetem közölte, céljuk, hogy a fiatalok élményeken, meglepő jelenségeken és valódi kísérleteken keresztül kerüljenek közelebb a tudományhoz. A programsorozat házigazdája Beszeda Imre lesz. Az első alkalmat október 15-én rendezik, Hogyan mozog és miért címmel. A résztvevők mozgó, forgó vagy éppenséggel nem mozgó testeket vizsgálnak majd, részletek az enyhe.hu oldalon. Október 16-án egész napos programsorozattal emlékeznek a város híres szülőtére Krúdi Gyulára Nyíregyházán. A Krúdi nap eseményei az író Szent István utcai szülőházánál kezdődnek megemlékezéssel és koszorúzással, majd egykori iskolájánál a Nyíregyházi Evangélikus Kossuth Lajos gimnáziumnál folytatódnak a programok. A Besenyei téren is megkoszorúzzák Krúdi szobrát, majd délután a Kálai gyűjteményben Morzsa parti Krúdi Gyulánál címmel szerveznek programot. A látogatók itt két az író által kedvelt ételt is megkóstolhatnak, de a Krúdi kiállítást is megtekinthetik. A Krúdi Gyula Art moziban előadás és filmvetítés várja az érdeklődőket, a Móricz Zsigmond könyvtár pedig rendhagyó Krúdi kiállítással csatlakozik az emlékezéshez. A részletes program elérhető a nyíregyháza.hu oldalon. Idén is meghirdette szokásos népmese mondó versenyét a Váci Mihály Kulturális Központ. Az eseményen csaknem 100 gyerek mondta el kedvenc meséjét. Az előadásokat szakmai zsűri értékelte, külön az óvodás, az alsó és felső tagozatos általános iskolásokat. Az előadásmódot, a felkészültséget, az alkalomhoz illő öltözetet is figyelték, írja a nyíregyháza.hu. A versenyen kategóriánként az első három helyezettet díjazták, valamint külön díjat is osztottak, emellett minden gyerek hazavihetett valamilyen ajándékot. Megújult a Sóstóhegyi temető székely kapuja. A létesítményt még 2008-ban építették a Sóstó-Sóstóhegyi Igrice civil egyesület kezdeményezésére, így időszerűvé vált a restaurálása. A munkálatok az önkormányzat és a Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei temetkezési Kft. Beruházásában zajlottak. a kapu zsindely szerkezete fenyőfából készült, annak cseréje volt most a legfontosabb feladat, számol be a város honlapja. A székely kapu a Sóstóhegyi temető egyik legfontosabb szimbóluma. Nyírbátori droghálózatot számoltak fel a rendőrök. Az egyenruhások összehangolt akcióban egyszerre 6 helyszínen csaptak le a bűnszervezet tagjaira, összesen 7 drogdílert vettek őrizetbe. Az akcióban a készenléti rendőrség helikoptere is részt vett. A rajtaütéskor csak nem 1,5 kg kristályt, a terjesztéshez szükséges eszközöket, valamint mobiltelefonokat foglaltak le. A rendőrség őrizetbe vette a drogterjesztőket és kezdeményezték letartóztatásokat, írja a polisz.hu. Az idei volt a legszárazabb nyár Magyarországon a hivatalos mérések kezdete óta. Szabolcsban volt, ahol 90 nap alatt mindössze 23 mm eső hullott összesen. A tartósan fölénk húzódó anticiklonok miatt a csapadékot hozó időjárási frontok rendre elkerülték az országot. A hosszantartó forróság és szárazság kialakulásában a hőkupolák is szerepet játszottak. Arról, hogy a jövőben gyakrabban találkozhatunk-e ilyen szélsőséges időjárási helyzetekkel, Simon Gergőt, a Hungaromet előrejelzési szolgáltató osztályának vezetőjét kérdeztük.
3: 1901 óta ez volt a legszárazabb, és közben a második legmelegebb nyár is. Öngerjesztő folyamatba kerültünk. A tartós anticiklonális helyzet okozta igazából ezt az egészet. A csapadékot szállító időjárási frontok egyszerűen nem érték el a térségünket, amelyek meg elérték, azok is nagyon kevés csapadékot adtak. Elképzelhető, hogy ezek az időjárási szélsőségek gyakoribbá válnak. Ezek a száraz, nagyon forró nyarak gyakrabban térnek vissza, mint például a múltban. 20 évente egy volt, most lehet, hogy 20 évente 5-6 nagyon extrém nyarunk lesz.
1: Az őszi Balatonra csábítaná a turistákat új kampányával a Balatoni Turizmus Szövetség. Az év végéig 100 kevésbé ismert látnivalót és programot mutatnak be, amelyekért a nyári szezon után is érdemes felkeresni a tó környékét. A cél, hogy megmutassák, hűvösebb időben is bőven akad felfedezni való a Balatonnál, mondta rádiónknak Fekete Tamás, a szövetség elnöke.
4: A vendégforgalom jelentős része nem a nyári főszezonban realizálódik. Ezekre szeretnénk felhívni a figyelmet. Ősszel is rengeteg színes program várja az embereket. Természetesen teljesen más struktúrában zajlanak ilyenkor az események, ezért is választottuk azt a nevet, hogy B-terv, és hogy 100 ilyen programot sorolunk fel október 1-e és december 31-e között. Nem is nehéz ennyi programot találni, sőt, ennél jóval többet tudunk találni, és ennek megfelelően szeretnénk motiválni a vendégeink, hogy bizony érdemesen indulni a Balaton irányában az ősz folyamán is.
1: A felhasználók tapasztalatai alapján fejleszti tovább az e-áfa rendszert a Nemzeti Adó és Vámhivatal. Egy felmérésben arra voltak kíváncsiak, hogyan működik a rendszer a gyakorlatban, mi vált be és min érdemes még változtatni. A visszajelzéseket a következő fejlesztéseknél is felhasználják, hogy egyszerűbbé és átláthatóbbá váljon az áfa bevallás. A részletekről Linzmeier Szilviát, az adóhatóság kommunikációs főosztályvezetőjét kérdeztük.
5: Az EÁFA rendszernek az a célja, hogy segítse, támogassa, és mindenképp egyszerűsítse az adózóknak a terheit. Hogy ez még gördülékenyebben menjen, a NAV egy kérdőívet tett közé, kérte a könyvelőket, az adószakmát, illetve a szoftverfejlesztőket, hogy töltsék ki a kérdőívet, segítsék azt a munkát, hogy még jobb, még gördülékenyebb legyen az EÁFA rendszer. 2000 vélemény beérkezett, ezek kiértékelése jelenleg is folyamatban van.
1: Végül néhány szó az időjárásról. Egy-két felhő lehet az égen, de később még ezek sem zavarják majd a napsütést, így ma is nyarat idéző meleg lesz. Nyíregyházán 24 fokos csúcshőmérséklet várható. A légmozgás gyenge marad, fronthatásra sem kell számítanunk. Éjjel is derült, maradt felettünk az ég, hajnalra 5 fokig hűl le a levegő, holnap pedig már elérjük a 25 fokot is, ez csütörtökig kitart. A híreket Zsíros Andrástól hallották.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Most pedig indul egy új...

Október 5-e, hétfő, na ezt a két szót együtt kimondani, hogy nem mindig egyszerű. Hát ez az a nap, amikor az ébresztő szerint már rég fent kellene lennünk. A szervezetünk viszont még valahol vasárnap este környékén kóvályog. Így kezdünk, ez a Best Reggel, jó reggel, Simon Norbert vagyok, hát innen szép nyerni. Például kezdjük azzal, hogy felköszöntjük az aurélokat, és megnézzük, hogy mik történtek a mai napon. Születtek igazán meghatározó egyéniségek. Például 1917. október 5-én született Szabó Magda, a magyar irodalom egyik legismertebb és legtöbbet olvasott szerzője, valamint Brian Johnson, az AC/DC énekese is a mai napon született. És most jöjjön egy olyan történelmi évforduló, amelyhez hétfő reggel ugyan nem feltétlenül ajánljuk a gyakorlati bemutatót, de 1842-ben a mai napon a pilzeni polgári sörgyárban megkezdődött a sörfőzés, és megszületett a pilzeni sör. Valószínűleg otthon délután este majd vár ránk. Ma van a pedagógusok világnapja, és ma nyílt meg a Magyar Nemzeti Galéria, és Angliában pedig megjelent a Beatles első kislemeze, a Love Me Do.

őszi reggel, nyárias délutánok, így tudjuk továbbra is jellemezni az időjárásunkat. Ma sok fátyol felhő érkezik felünk, így szűrt napsütés várató hétfőn Nyíregyházán, meg is vastagodhat a felhőzet, de sajnos az a helyzet, hogy csapadék még mindig nem jön. Mérséket lesz viszont az északi a szél, és délután 23 fok körül alakul majd a legmelegebb hőmérsékleti érték Nyíregyházán. A napos idő jó hatással lesz a hangulatunkra, a közérzetünkre, úgyhogy ha tehetjük, akkor mozduljunk majd ki délután a szabadba, ha van egy pici időnk. Ha pedig azt gondolnánk, hogy nagyon meglepő ez a 23 fok, akkor csak úgy szólok, hogy a mai napi rekord 1935-ből való, amikor is szerepen 31,5 fokot mértek még, az abszolút strandidő, viszont nem is olyan régen jó hideg volt már például 2013-ban, Zabaron csupán -8,6 fok volt, így október 2-án.

0: reggel 6-kor indul a napod. Indítsd velünk Simon Norbertel és az Informatív reggellel. Hírek, infók, sztorik, ahogy szereted. 6 és 10 között minden hétköznap csak a Best FM-en. Aztán jön Szendi Hajné, aki 10-től 14 óráig átsegít a munkaidőn. Könnyed beszélgetések, jó kedv és persze a legjobb zenék. A legjobb zenék. 14 és 18 óra között Dékán Istvánnal jövünk, megyünk, intézkedünk. Ha pörög a napod, tarts velünk, mindig történik valami. 18-tól 20 óráig pedig Night Shift. A legjobb mixek, a legjobb zenékből. Lazíts, kapcsolódj ki, vagy indítsd az estét stílusosan. Best FM Nyíregyháza. A legjobb zenék, a legjobb műsorvezetőkkel, a legjobb napodért.
1: Hey Mr. DJ, put a record on. I wanna dance with my baby.

0: Best FM.
1: Lejátsszuk a legújabb, a legismertebb, a legszerethetőbb zenéket.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Nyíregyháza legfrissebb hírei a 103.9 Best FM-en.
2: Fejlesztések az északi temetőben, Kúdi nap Nyíregyházán, mesemondó versenyt tartott a VMKK. Köszöntöm Önöket, Zsíros András vagyok a hírekkel. Jönnek a részletek. Zajlanak a munkálatok az északi temetőben, a nyíregyházi sírkertnél nemrég elkészült az új beléptetőrendszer, és további fejlesztések is folyamatban vannak, mondta rádiónak Pénzes Tibor, a Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei temetkezési Kft. Ügyvezetője.
3: Folyamatban van a bemosópark bővítése, ahol további két oldalú gránit táblákat helyezünk ki a lakossági igények kiszolgálása érdekében, de nem csak táblákat helyezünk ki, hanem urna falakat is fogunk még az idén építeni. A korányi bejárattól balra a világboltunk mögött egy 15 urnafülkéből álló parcellát fogunk létrehozni. Az idén ebből két falat fogunk megvalósítani. Egy elszeparált, egy minden igényt kielégítő korszerű falrendszert fogunk megvalósítani.
2: Október 16-án egész napos programsorozattal emlékeznek a város híres szülőtére Kródi Gyulára Nyíregyházán. A Kródi nap eseményei az író Szent István utcai szülőházánál kezdődnek megemlékezéssel és koszorúzással, majd egykori iskolájánál a nyíregyházi evangélikus Kossuth Lajos gimnáziumnál folytatódnak a programok. A Bessenyei téren is megkoszorúzzák Kródi szobrát, majd délután a Kálai gyűjteményben Morzsa parti Kródi Gyulánál címmel szerveznek programot. A látogatók itt két az író által kedvelt ételt is megkóstolhatnak, de a Kródi kiállítást is megtekinthetik. A Kródi Gyula Art moziban előadás és filmvetítés várja az érdeklődőket, a Móricz Zsigmond könyvtár pedig rendhagyó Kródi kiállítással csatlakozik az emlékezéshez. A részletes program elérhető a nyíregyháza.hu oldalon. Idén is meghirdette szokásos népmese mondó versenyét a Váci Mihály Kulturális Központ. Az eseményen csaknem 100 gyerek mondta el kedvenc meséjét. Az előadásokat szakmai zsűri értékelte, külön az óvodás, az alsó és felső tagozatos általános iskolásokat. Az előadásmódot, a felkészültséget, az alkalomhoz illő öltözetet is figyelték, írja a nyíregyháza.hu. A versenyen kategóriánként az első 3 helyezettet díjazták, valamint külön díjat is osztottak. Emellett minden gyerek hazavihetett valamilyen ajándékot. Egy-két felhő lehet az égen, de később még ezek sem zavarják majd a napsütést, így ma is nyarat idéző meleg lesz. Nyíregyházán 24 fokos csúcshőmérséklet várható. A légmozgás gyenge marad, fronthatásra sem kell számítanunk. Éjjel is derült, marad felettünk az ég, hajnalra 5 fokig hűl le a levegő, holnap pedig már elérjük a 25 fokot is, ez csütörtökig kitart. Akkor egy hideg front éri el térségünket, ami csapadékot és lehűlést hoz, pénteken már legfeljebb csak 16 fok valószínű. A híreket Zsíros Andrástól hallották.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Most pedig a legjobb

Közlekedjünk hétfő reggel is, biztonságosan épül az új modern körforgalmi csomópont a Nagykáló felé vezető úton. Megszűnt már a jelzőlámpás irányítás, viszont a sebességkorlátozás továbbra is érvényben van. Felbontották továbbá a parkolót a Színház utca 32-nél, legyenek figyelmesek, és közművezetékekkel kapcsolatos hálózatbűvítés végeznek a Városmajor utcán. Az arra közlekedők forgalom és sebességkorlátozással is fognak majd találkozni, és a szennyvízhálózat korszerűsítését is végzik a szakemberek az északi körúton. Az érintett szakaszon a belső forgalmi sáv egy részét már lezárták, és forgalomkorlátozás van itt is. A főútvonalak mentén pedig azt láthatjuk, hogy folyamatosak, talán a jó időnek is köszönhetően a patkarendezési, áraktisztítási munkálatok. Tartsunk majd megfelelő oldaltávolságot. Balesetmentes hétfőt kíván a Best FM.

0: A Best FM ma is társad a munkában.
1: Van, amiért érdemes bekapcsolni a rádiót.
0: Feldobjuk a napodat, átsegítünk a nehezebb pillanatokon. Mert ez a 103.9 Best.

Mindent el kell kezdeni valahol, például ezt a hetet most kezdjük. Azért azt jó tudni, hogy nem sokára már 7 óra, csak ugye mi a szertes véget mondom, nehogy késésben legyünk már a hét első napján, október 5-én. Szóval október 5-e van, egy igazán fontos nap, a pedagógusok világnapja, úgyhogy külön szeretettel köszöntjük ma reggel a tanárokat, a tanítókat, óvodapedagógusokat, oktatókat és mindenkit, aki nap mint nap tudását, figyelmét és türelmét adja a következő generációknak. Köszönjük nekik, és hát jó munkát a nebulókhoz a mai napra. Őszi reggel van, nyárias délután várható. Ma sem jön csapadék, és igazából a napszemüveg lesz majd a délutáni viselet. Reggel most még azért kell egy pulcsi, de 23 fok várható majd a délutáni órákban. És ma kezdődik az Országos Könyvtári Napok programsorozat is, amely egészen október 11-ig országszerte kínál könyvtári programokat. Ünnepelnek továbbá az Aurélok, őket kell majd felköszönteni a mai nap folyamán, és figyeljünk majd nagyon a hírekre, hiszen jönnek a frissek 7-kor itt a Best reggelben. Jó reggelt, szép hetet, én Simon Norbert vagyok.

0: A legfrissebbek az utakról, most a Best FM-en.
1: Szép napot, köszöntöm a rádió hallgatókat. Megnövekedett forgalomban közlekedhetnek az úton lévők városunk útjain. Torlódásra a ki- és bevezető utakon, oktatási intézmények és bevásárló központok környékén kell számítani. Épül az új, modern körforgalmú csomópont Nagykáló felé vezető úton, megszűnt a jelzőlámpás irányítás, a sebességkorlátozás viszont továbbra is érvényben van. Felbontották a parkolót a Színház utca 32 perályépülettel szemben, figyelmesek legyenek. A főútvonalak mentén patkarendezési, ároktisztítási munkákat végeznek, az adott helyen tartsanak nagyobb oldaltávolságot. Körültekintően vezessenek a kihelyezett közúti jelzőtáblák figyelembevételével. További szép napot, jó utat, kellemes rádiózást kíván a főtaxi.

0: reggel 6-kor indul a napod. Indítsd velünk Simon Norberttel és az Informatív reggellel. Hírek, infók, sztorik, ahogy szereted. 6 és 10 között minden hétköznap, csak a Best FM-en. Aztán jön Szendi Hajné, aki 10-től 14 óráig átsegít a munkaidőn. Könnyed beszélgetések, jó kedv és persze a legjobb zenék. A legjobb zenék. 14 és 18 óra között Dékán Istvánnal jövünk, megyünk, intézkedünk. Ha pörög a napod, tarts velünk, mindig történik valami. 18-tól 20 óráig pedig Night Shift. A legjobb mixek, a legjobb zenékből. Lazíts, kapcsolódj ki, vagy indítsd az estét stílusosan. Best FM Nyíregyháza. A legjobb zenék, a legjobb műsorvezetőkkel, a legjobb napodért. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
1: Teljesen megújult a rádióreklámnyíregyháza.hu. Új ajánlatok, új ötletek is, rengeteg használható tipp vállalkozóknak. Érdemes ránézni. Rádióreklámnyíregyháza.hu.
0: Reklámot hallottak. Nyíregyháza legfrissebb hírei a 103.9 Best FM-en.
2: 1956 hősei előtt tiszteleg Nyíregyháza. Megújult a sóstóhegyi székelykapu. Nem mértek még ilyen száraz nyarat, mint ami idén volt. Zsíros András vagyok. Köszöntöm Önöket, ezek a Best FM hírei, már is mondom a részleteket. Kétnapos programsorozattal emlékezik Nyíregyháza az 1956-os forradalom és szabadságharc 70. évfordulójára. Több helyszínen rendeznek megemlékezéseket, írja a város honlapja. Október 22-én városszerte emlékező műsorokat és koszorúzásokat tartanak a helyi iskolák diákjainak közreműködésével. Este a Váci Mihály Kulturális Központban emlékező előadást tartanak. Október 23-án a Hősök terén tartják a városi megemlékezést. Az 1956-os emlékműnél Kovács Ferenc Nyíregyháza polgármestere mond beszédet. Lékasi Károly színművész 1956 te csillag című emlékműsorát is láthatja a közönség, majd koszorúzással zárul a program. Megújult a sóstóhegyi temető székely kapuja. A létesítményt még 2008-ban építették a Sóstó-Sóstóhegyi Igrice civil egyesület kezdeményezésére, így időszerűvé vált a restaurálása. A munkálatok az önkormányzat és a Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei temetkezési Kft. Beruházásában zajlottak. A kapu zsindely szerkezete fenyőfából készült, annak cseréje volt most a legfontosabb feladat, számol be a város honlapja. A székely kapu a Sóstóhegyi temető egyik legfontosabb szimbóluma. Az idei volt a legszárazabb nyár Magyarországon a hivatalos mérések kezdete óta. Szabolcsban volt, ahol 90 nap alatt mindössze 23 mm eső hullott összesen. A tartósan fölénk húzódó anticiklonok miatt a csapadékot hozó időjárási frontok rendre elkerülték az országot. A hosszantartó forróság és szárazság kialakulásában a hőkupolák is szerepet játszottak. Arról, hogy a jövőben gyakrabban találkozhatunk-e ilyen szélsőséges időjárási helyzetekkel, Simon Gergőt, a Hungaromet előrejelzési szolgáltató osztályának vezetőjét kérdeztük.
3: A tartós anticiklonális helyzet okozta igazából ezt az egészet. A csapadékot szállító időjárási frontok egyszerűen nem érték el a térségünket, amelyek meg elérték, azok is nagyon kevés csapadékot adtak. Elképzelhető, hogy ezek az időjárási szélsőségek gyakoribbá válnak. Ezek a száraz, nagyon forró nyarak gyakrabban térnek vissza, mint például a múltban.
2: Végül néhány szó az időjárásról. Egy-két felhő lehet az égen, de később még ezek sem zavarják majd a napsütést, így ma is nyarat idéző meleg lesz. Nyíregyházán 24 fokos csúcshőmérséklet várható. A légmozgás gyenge marad, fronthatásra sem kell számítanunk. Éjjel is derült, marad felettünk az ég, hajnalra 5 fokig hűl le a levegő, holnap pedig már elérjük a 25 fokot is, ez csütörtökig kitart. Akkor egy hideg front éri el térségünket, ami csapadékot és lehűlést hoz, pénteken már legfeljebb csak 16 fok valószínű. A híreket Zsíros Andrástól hallották.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Most pedig

0: héten pedig először horoszkóp, na most kiderül az itt a Best reggelben, hogy kinek hogy ündül a hete, melyik apró fordulat dobhatja fel a napodat. Hát erről szólnak a jóslatok, például a kosoknak valaki átveszi tőled a stafétát, egy helyzetben nem neked kell ma mindent megoldani, valaki önként mellét fog majd állni. Bikák, egy teljesen más választás érkezhet, ma valami helyet azt fogod választani, amit egyébként ritkán tennél, ez bármi lehet, egy étel, akár egy program, és ez az apró eltérés bizony jó hangulatot fog hozni. Jönnek az ikrek, valaki melletted mond valamit, ami furcsán pontosan illik egy gondolatodra, nem biztos, hogy neki jelent valamit, neked viszont annál többet. Rákok, lesz egy spontán meghívás, egy váratlan programajánlat, vagy pedig találkozási ötlet, kizökkenthet a hétfői rutinodból. Oroszlánok, egy váratlan elismerés. Valaki ugyanis ma megjegyzi, hogy valamiben nagyon jó vagy, vagy egyszerűen csak megköszöni azt, amit értetettél. Szüzek, egy ügy, amit előre bonyolultnak képzeltél el, végül meglepően egyszerűen fog ma rendeződni, és akkor rájössz, hogy teljesen feleslegesen aggultál miatta. Mérlegek, egy rövid találkozás vagy bemutatkozás érdekes kapcsolat kezdetét jelenteti a mai napon, nem kell rögtön nagy jelentőséget adni neki, csak jegyezd meg az arcot és a nevet. Jönnek a skorpiók, valami, amit eddig másképp értelmeztél, ma új fényt fog kapni, egyetlen mondat elég lesz ahhoz, hogy egy helyzet sokkal egyszerűbbnek tűnjön, mint ahogy ezt még most gondolod, így reggel. Nyilasok hétfői napja, egy kis kerülőút, egy váratlan találkozás várhat ma rád, egy új helyen, ahol még nem járt el, belebukansz majd egy olyan emberbe, aki a jövőben igazán meghatározó lesz az életedben. Bakok, egy korábban elintézett ügy ma visszaköszön, valami, amit már régen letudtál, most pozitív formában térhet vissza, és jó érzés lesz látni, hogy egy korábbi döntésednek most lesz meg a hatása. Vízöntők, a nap folyamán felbukkanhat egy szokatlan gondolat, amit elsőre talán nem is veszel komolyan. Ne dobd el, lehet, hogy éppen ebben lesz majd valami. Valamint a halak, hétfői napja és hétkezdése, egy teljesen hétköznapi helyzetben történik ma valami, amin őszintén elneveted magad, és ez a pillanat gyorsan átbillenti a hangulatodat, és sokáig veled marad. Majd szép hetet, ez a Best FM.
1: Érzem, nincs mit mondanom, ennyi nincs több alkalom, a percet számolom.

Jó reggelt, egy lasza hétfő reggeli bemelegítés Justin Timberlake-el. Itt a hétfő, október 5-e van, hát is lazán hideg van kint, elkél egy-két plusz réteg, pláne, hogyha Nyíltason indul bármerre, mert ugye egyre hidegebbek a hajnalok, például Nyíltason majdnem mínusz 3 Celsius fokig csökkent a hőmérséklet szombat hajnalban, és ez a tendencia megfigyelhető lesz a következő napokban is. Ketté szakad amúgy az időjárás a héten, és úgy néz ki, hogy a várva várt csapadék is megérkezhet, aztán majd meglátjuk, hogy mennyi lesz ebből. Mindenesetre a hét első felében folytatódik a hideg reggeleket, valamint a többnyire napsütéses délutánokat hozó időjárás. Csütörtöktől azonban fokozatosan megnövekszik a felhőzet, és egyre nagyobb eséllyel fordulhat majd elő első zápor, helyenként zivatar. Pénteken is több felé van esély majd csapadékra, ám a hétvégére ez a hajlam abba hagy. A hétvégére van szabadtéri program, akkor azt úgy néz ki, hogy megúszuk szárazon. A hőmérsékleti értékek is csökkennek majd a hét második felére, de egyelőre egészen csütörtökig marad a vénasszonyok nyara vagy az indián nyár. Szinte minden nap 26 fok környékén tetőzik majd a hőmérséklet. Tehát volt olyan év, amikor még ennél is kedvezőbb volt, például 1935-ben, ilyenkor október 5-én még strandidő volt szerepen, mert hogy 31,5 fokot mértek árnyékban, de azért megéltünk hűvösebb időszakot is, például 2013-as év, ilyenkor már kifejezetten hideg volt, például Zabaron mínusz 8,6 fokra ébredtek a zabariak. Hát így készülünk a koridőjárás szempontjából, további hírek pedig fél nyolckor itt a Best reggelben.

reggel 6-kor indul a napod? Indítsd velünk Simon Norberttel és az Informatív reggellel. Hírek, infók, sztorik, ahogy szereted. 6 és 10 között minden hétköznap csak a Best FM-en. Aztán jön Szendi Hajné, aki 10-től 14 óráig átsegít a munkaidőn. Könnyed beszélgetések, jó kedv és persze a legjobb zenék. A legjobb zenék. 14 és 18 óra között Dékán Istvánnal jövünk, megyünk, intézkedünk. Ha pörög a napod, tarts velünk, mindig történik valami. 18-tól 20 óráig pedig Night Shift. A legjobb mixek, a legjobb zenékből. Lazíts, kapcsolódj ki, vagy indítsd az estét stílusosan. Best FM Nyíregyháza. A legjobb zenék, a legjobb műsorvezetőkkel, a legjobb napodért.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Nyíregyháza legfrissebb hírei a 103.9 Best FM-en.
1: Fiatal orvosok kezdték meg munkájukat a kórházban. Indul a Nyíregyházi Egyetem új előadás sorozata, nyírbátori droghálózatot számoltak fel. Zsíros András vagyok. Köszöntöm Önöket, ezek a Best FM hírei, már is mondom a részleteket. Idén 23 fiatal orvos kezdte meg rezidensként szakmai munkáját a Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei oktatókórháznál. Az intézmény tájékoztatása szerint Eisner Éva főigazgató a napokban köszöntésre és beszélgetésre hívta a pályakezdőket. A program lehetőséget adott a személyes megismerkedésre, a képzéssel kapcsolatos tájékozódásra, és arra is, hogy a rezidensek megosszák első tapasztalataikat, írja közleményében a kórház. A találkozón a főigazgató hangsúlyozta, szeretné, ha az ifjú orvosok megtapasztalnák a feléjük forduló figyelmet, bátran megosztanák észrevételeiket, és aktív részeseivé válnának a kórház szakmai életének és fejlődésének. Fókuszban a tudomány, ezzel a címmel indul a Nyíregyházi Egyetem új ingyenes előadás sorozata. Látványos kísérleteken keresztül igyekeznek népszerűsíteni a tudományokat. A programsorozat elsősorban általános és középiskolás diákoknak, osztályoknak és pedagógusaiknak szól, de minden érdeklődőt várnak az előadásokra. A Nyíregyházi Egyetem közölte, céljuk, hogy a fiatalok élményeken, meglepő jelenségeken és valódi kísérleteken keresztül kerüljenek közelebb a tudományhoz. A programsorozat házigazdája Beszeda Imre lesz. Az első alkalmat október 15-én rendezik, Hogyan mozog és miért címmel. A résztvevők mozgó, forgó vagy éppenséggel nem mozgó testeket vizsgálnak majd, részletek az enyhe.hu oldalon. Nyírbátori droghálózatot számoltak fel a rendőrök. Az egyenruhások összehangolt akcióban egyszerre 6 helyszínen csaptak le a bűnszervezet tagjaira, összesen 7 drogdílert vettek őrizetbe. Az akcióban a készenléti rendőrség helikoptere is részt vett. A rajtaütéskor csak nem 1,5 kg kristályt, a terjesztéshez szükséges eszközöket, valamint mobiltelefonokat foglaltak le. A rendőrség őrizetbe vette a drogterjesztőket és kezdeményezték letartóztatásokat, írja a polisz.hu. Már csak néhány napig tart Szabolcsban a nyárutó, hamarosan megkezdődik az időjárás tekintetében is az ősz, ennek részletei a következő másodpercekben. Egy-két felhő lehet az égen, de később még ezek sem zavarják majd a napsütést, így ma is nyarat idéző meleg lesz. Nyíregyházán 24 fokos csúcs hőmérséklet várható. A légmozgás gyenge marad, fronthatásra sem kell számítanunk. Éjjel is derült, marad felettünk az ég, hajnalra 5 fokig hűl le a levegő, holnap pedig már elérjük a 25 fokot is, ez csütörtökig kitart. Akkor egy hideg front éri el térségünket, ami csapadékot és lehűlést hoz, pénteken már legfeljebb csak 16 fok valószínű. A híreket Zsíros Andrástól hallották.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Most pedig a leg-

Jó reggelt, jó utat, és tudom azt, hogy talán így hétfő reggel nincs is fontosabb annál, hogy gyorsan átnézzük az e-maileket, hogy miről maradtunk le pénteken, de ezt ne az autóba tegye, ugyanis fokozott ellenőrzés lesz a mai naptól egészen vasárnapig, a magyar rendőrség csatlakozva a Roadpolhoz a figyelj az útra elnevezésű, a teljes európai kontinensre kiterjedő intézkedés keretében. A rendőrök hazánkban Magyarországon is fokozottan ellenőrzik a mai naptól a vezetés közbeni mobiltelefon használatot és minden olyan tevékenységet, amely elvonja a járművezető figyelmét, ezáltal veszélyezteti a közlekedés biztonságot. Hát ebbe a körbe tartozik menet közben bármilyen elektronikai eszköz használata, ugye nem csak a telefon, hanem például egy tablet is, vagy esetleg ölben már a laptop, illetve kép vagy szöveges adatok megtekintése, mivel ezek súlyos veszélyforrások. Ezeket hanyagoljuk, jó utat mindenkinek, és a közlekedési információk. Ma is fontos, a könöktől meséljenek, hogyan indul a hét itt Nyíregyházán meg a környéken. Best FM nyiregyháza.hu, írjanak nekünk az üzenőfalunkra.

0: legfrissebbek az utakról, most a Best FM-en.
1: Szép napot, köszöntöm a rádió hallgatókat. Megnövekedett forgalomban közlekedhetnek az úton lévők városunk útjain. Torlódásra a ki- és bevezető utakon, oktatási intézmények és bevásárló központok környékén kell számítani. Épül az új, modern körforgalmú csomópont Nagykáló felé vezető úton, megszűnt a jelzőlámpás irányítás, a sebességkorlátozás viszont továbbra is érvényben van. Felbontották a parkolót a Színház utca 32 perályépülettel szemben, figyelmesek legyenek. A főútvonalak mentén patkarendezési, ároktisztítási munkákat végeznek, az adott helyen tartsanak nagyobb oldaltávolságot. Körültekintően vezessenek a kihelyezett közúti jelzőtáblák figyelembevételével. További szép napot, jó utat, kellemes rádiózást kíván a főtaxi.

0: FM-ből.
1: A legjavát adjuk!
2: Leszek a bal, ami felrász téged, leszek a bal, ami felrász téged.

Reggel ősz, délután nyár, továbbra is ez a tendencia, és hogyha fázósak az esték, és ön is fázós típus, és ráadásul távhővel fűt, akkor nem árt majd beszélni a közös képviselővel. Ugyanis a fűtési szezon már szeptember közepén elkezdődött itt Nyíregyházán, a radiátorok viszont nem indulnak be automatikusan, a távhő elindítását a lakóközösségek képviselőinek kell írásban kérni a szolgáltatótól, a nyírtávhőtől. Az őszi lehűlés miatt azonban a nyírtávhőhöz egymás után érkeznek most már a megrendelések. A nyíregyházi távhős lakások, hát nagyjából 30%-a már üzemel, és meleg a radiátor. Bár a nappalok ugye még érezhetően kellemesek, viszont az éjszakák azok hűvösek. A hőmérséklet általában mindig 10 fok alatt van, ezért hidegebbek lehetnek az éjszakák. Ezek a hőmérsékleti adatok pedig a fázós nyíregyháziaknak már nem túlságosan komfortosak. Egyelőre tehát úgy állunk, hogy a lakások közel 30%-ában megy a fűtés, ez Nyíregyházán 4700 lakás jelent. Az intézményeknél viszont még kicsit visszafogottabb a helyzet, ott 15%-nál tartanak. Szóval berögzült tévhit, hogy október közepén a szolgáltató mindenhol magától bekapcsolja a fűtést, ugyanis a jogszabályok szerint a fűtési szezon hivatalosan ugye szeptember 15-től május 15-ig tart, viszont a rendszer indítását és leállítását is minden esetben a lakóközösségek képviselőinek kell kérni írásban.

Reggel 6-kor indul a napod. Indítsd velünk Simon Norberttel és az Informatív Reggellel. Hírek, infók, sztorik, ahogy szereted. 6 és 10 között minden hétköznap, csak a Best FM-en. Aztán jön Szendi Hajné, aki 10-től 14 óráig átsegít a munkaidőn. Könnyed beszélgetések, jó kedv, és persze a legjobb zenék. A legjobb zenék. 14 és 18 óra között Dékán Istvánnal jövünk, megyünk, intézkedünk. Ha pörög a napod, tarts velünk, mindig történik valami. 18-tól 20 óráig pedig Night Shift. A legjobb mixek, a legjobb zenékből. Lazíts, kapcsolódj ki, vagy indítsd az estét stílusosan. Best FM Nyíregyháza. A legjobb zenék, a legjobb műsorvezetőkkel, a legjobb napodért.

0: Emlékszel? Minket nem vittek és hoztak a szüleink állandóan. Mégis mindig időben odaértünk. Mindenhová. Emlékszel? Mi még a hifi tornyunkat, a Mária Hilferről hoztuk, és 800 wattos volt minden hangfala. Emlékszel? Nyomtuk a rokkot, fehér, magas szárú cipőben, szűk farmerben, mellékben. Kicsit káposztaszagú volt, kicsit kemény, de a miénk. Emlékszel? A BMX és camping biciklikre, az NDK szöszmös plédre és a sátras táborozásokra. Emlékszel az első trabantodra, a messzire mentél vele, jobb, ha vittél egy másik motort is bele.
1: 103.9 Best FM.
0: Életed dologba zárva a 103,9 MHz-en.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
2: Gyertek a Kineszilhez, ahol szakemberek várnak. Notebookok, navigációk, PC-k, javítás, tonertöltés.
3: Kineszil számítástechnika.
2: Nyíregyháza, Incédi sor 17. Telefon 42-es körzet 786-266. www.kineszil.hu.
3: Kineszil.hu.
4: Lecsótól a saksukáig. Kóser ételkóstoló, zenés műsor és egy délután, amikor bármit megkérdezhet a rabbitól. A Nagykállói Zsidó Hitközség várja október 11-én vasárnap 1 órától a Nagykállói Zarándokházban. A részvétel regisztrációhoz kötött. Jelentkezni a Nagykállói Zsidó Hitközség Facebook oldalán lehet. Nem lesz panorámás sarokirodád, de lehet saját munkatered építkezés nélkül. A Csempe és Kertnél új, hőszigetelt irodakonténerek készletről. Acélváz, ablak, világítás, linoleumpadló. Már 1.050.000 plusz áfától. Csempe és Kert, Nyíregyházi út 19. Csempekert.hu. Nem palota, iroda. Akár holnapra.
5: Kellene néhány friss marketing ötlet a vállalkozáshoz? Érdemes rákattintani az új oldalunkra. Rádióreklámnyíregyháza.hu.
1: Reklámot hallottak. Nyíregyháza legfrissebb hírei a 103.9 Best FM-en.
6: Fejlesztések az északi temetőben, Kúdinap Nyíregyházán, mesemondó versenyt tartott a VMKK. Köszöntöm Önöket, Zsíros András vagyok a hírekkel. Jönnek a részletek. Zajlanak a munkálatok az északi temetőben, a nyíregyházi sírkertnél nemrég elkészült az új beléptetőrendszer, és további fejlesztések is folyamatban vannak, mondta rádiónak Pénzes Tibor, a Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei temetkezési Kft. Ügyvezetője.
7: Folyamatban van a bemosópark bővítése, ahol további két oldalú gránit táblákat helyezünk ki a lakossági igények kiszolgálása érdekében, de nem csak táblákat helyezünk ki, hanem urna falakat is fogunk még az idén építeni. A korányi bejárattól balra a világboltunk mögött egy 15 urnafülkéből álló parcellát fogunk létrehozni. Az idén ebből két falat fogunk megvalósítani. Egy elszeparált, egy minden igényt kielégítő korszerű falrendszert fogunk megvalósítani.
6: Október 16-án egész napos programsorozattal emlékeznek a város híres szülöttére Kródi Gyulára Nyíregyházán. A Kródi nap eseményei az író Szent István utcai szülőházánál kezdődnek megemlékezéssel és koszorúzással, majd egykori iskolájánál a Nyíregyházi Evangélikus Kossuth Lajos gimnáziumnál folytatódnak a programok. A Besenyei téren is megkoszorúzzák Kródi szobrát, majd délután a Kálai gyűjteményben Morzsa Parti Kródi Gyulánál címmel szerveznek programot. A látogatók itt két az író által kedvelt ételt is megkóstolhatnak, de a Kródi kiállítást is megtekinthetik. A Kródi Gyula Art moziban előadás és filmvetítés várja az érdeklődőket, a Móricz Zsigmond könyvtár pedig rendhagyó Kródi kiállítással csatlakozik az emlékezéshez. A részletes program elérhető a nyíregyháza.hu oldalon. Idén is meghirdette szokásos népmese mondó versenyét a Váci Mihály Kulturális Központ. Az eseményen csaknem 100 gyerek mondta el kedvenc meséjét. Az előadásokat szakmai zsűri értékelte, külön az óvodás, az alsó és felső tagozatos általános iskolásokat. Az előadásmódot, a felkészültséget, az alkalomhoz illő öltözetet is figyelték, írja a nyíregyháza.hu. A versenyen kategóriánként az első 3 helyezettet díjazták, valamint külön díjat is osztottak. Emellett minden gyerek hazavihetett valamilyen ajándékot. Egy-két felhő lehet az égen, de később még ezek sem zavarják majd a napsütést, így ma is nyarat idéző meleg lesz. Nyíregyházán 24 fokos csúcshőmérséklet várható. A légmozgás gyenge marad, fronthatásra sem kell számítanunk. Éjjel is derült, maradt felettünk az ég. Hajnalra 5 fokig hűl le a levegő, holnap pedig már elérjük a 25 fokot is, ez csütörtökig kitart. Akkor egy hideg front éri el térségünket, ami csapadékot és lehűlést hoz, pénteken már legfeljebb csak 16 fok valószínű. A híreket Zsíros Andrástól hallották.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
8: Most pedig

feeling megvan, Floridával egészen biztosan 6 perccel, most már 8 óra után. Bátran mondhatjuk, hogy jó reggel, de vajon meddig? És amúgy engem teljesen meglepett, hogy milyen sokáig használhatjuk azt, hogy jó reggelt. Igazából nincs mindenki által elfogadott teljesen egységes szabály arra, hogy meddig mondhatjuk azt, hogy jó reggelt, és hogy mikortól célszerű a jó napot, utána pedig a jó estére váltani. Egyes villantani útmutatók amúgy az órát veszik alapul, míg mások inkább a természetes fényviszonyokhoz viszonyítanak, vagyis a napfelkeltét és a naplementét veszik fókuszba. A hagyományos villantani ajánlások szerint amúgy a jó reggelt köszönést általában egészen délelőtt 11 óráig használhatjuk, ezt követően a jó napot válik megfelelővé. Hát nálam eddig a jó reggelt az nagyon maximum 10 óra volt, de inkább 9, ezek szerint 11 óráig működik. És mikortól van jó este? Hát ez még kevésbé egyértelmű. Egyes ajánlások szerint a döntő szempont a sötétedés időpontja, más útmutatók pedig egyszerűbb megoldást javasolnak, és azt mondják, hogy este 6 órát tekintik a váltás határának, még akkor is, hogyha nyáron ilyenkor még világos van, bátran lehet azt mondani, hogy jó estét. Ami pedig a sorrendet illeti, a hagyományos szabályok szerint a fiatalabbak köszönnek először az idősebbeknek, a férfiak a nőknek, illetve az érkező személy üdvözli azokat, akik már jelen vannak egy helyiségben, vagy pedig társaságban. Szóval jó reggelt egészen 11 óráig, onnantól jó napot, 6 órától pedig jó estét.

0: Jó reggelt, október 5-e van itt a hétfő, ez pedig a Best reggel, én Simon Norbert vagyok, és hogyha október, akkor bizony Oktoberfest, ami idén kifejezetten jól sikerült. Több mint 7 millióan látogattak ki az idei Oktoberfestre. A rendezvényen több sör fogyott, mint a tavalyin, és az ételfogyasztás is megnőtt. Rekordszámú, egészen pontosan 7,4 millió látogatója volt a müncheni Oktoberfest sörfesztiválnak az idejében. A város adatai szerint 6,7 millió korsó sört ittak meg, ez pedig 2,7%-kal több, mint tavaly, amikor 6,5 millió korsó sör fogyott el, szóval tettünk még rá néhány korsóval, mármint hogy tettek, akik ott voltak. Az ételfogyasztás tekintetében pedig a vendéglősök nagyjából 2-3%-os növekedés jelentettek a tavalyi évhez képest. Ebben az évben rekordáron jó drága volt, átlagosan 15,6 euróért adtak egy 1 literes korsó sört az Oktoberfesten, és a drágulás ellenére számos turista és sztár kereste fel a bajor fővárost. Heidi Klum például együtt táncolt és énekelt a résztvevőkkel, Arnold Schwarzenegger pedig egyenesen vezényelte az éneklő közönséget, hát hangulat az volt, mondjuk 6,7 millió korsó sör után nem is csodálom. A müncheni sörfőzdék pedig kifejezetten erre az alkalomra főzött sört szolgálta fel, amely mellett a bajor konyha tradicionális ételeit lehetett enni, mint például a sült csirkét, a csülköt, a perecet és különböző kolbászokat. Több mint 200 éve rendezik meg minden évben már az Oktoberfestet, az idei kifejezetten jó hangulatúra sikeredett. Ami viszont rossz hangulatot hoz, az a depresszió, és pontosan erről lesz szó a Csak 10 perc rovatban. Molnár József, Szakács Tibi, szezonális depresszió, ez lesz a téma fél 9-kor.
1: Best FM. Ritmusban a legjobb.

0: Csak 10 perc.
1: Egy műsor, amelyben érdekes és hasznos információkat kapsz. Egy műsor, amely foglalkozik a lelked problémáival. Egy műsor, amelyet azért is hallgass, ha szeretnél egészségesen élni. Csak 10 perc. Magyarország egyetlen pszichoszomatikus rádió műsora. Molnár József lelkész lélekgyógyásszal, dr. Móri Gyulával és Szakács Tiborral. Minden hétköznap 8 óra 30-kor és 16 óra 30-kor a Best FM-en.
2: Legyenek üdvözölve a rádió hallgatók, a Csak 10 perc rovatot hallgatják. Molnár József lelkész lélekgyógyász barátommal beszélgetek, én Szakács Tibor vagyok. Józsi, nagyon nagy tisztelettel köszöntelek, szép napot neked, szia!
3: Szia, örülök, hogy tudunk újra beszélgetni.
2: Fantasztikusak a hallgatók, küldenek egyfajtában témaköröket, javaslatokat. Küldenek most már olyan levelet is, hogy ha lehet, akkor csoportosítsátok a témát, és remélem, hogy ebbe beleférek. Hát most így ősszel, bevallom őszintén, hogy nagyon-nagyon sok levél jött ilyen depressziós témakörökkel kapcsolatban. De több hallgató felhívta a figyelmet, hogy ők nem esnek abba a kategóriába, akik az életüket úgy élik, hogy folyamatos depresszióban szenvedjenek. Tehát vannak az évnek bizonyos szakaszai, ők ezt úgy hívják, hogy mintha szezonálisan lennének depressziósok, és hogy egyáltalán, hogy van-e ilyen, lehet ezzel mit tenni, de menjünk sorba. Hát egy a lényeg, hogy kezdjük el valahonnan ezt megfejteni, jó?
3: Hogyne. Azt gondolom, hogy az, amit a levélírója leírt, az pontosan az, amit azért láthatunk a másik oldalról is. Amikor beköszönt az ősz, azt látjuk, hogy egyre kevesebb napfényt látunk, vagyis azt látjuk, hogy nem látjuk. Borongósak lesznek a napok, nehezebben indulnak a reggelek, és ezek a szürkévé vált, vagy esős, vagy akár már ilyen ködös reggelek, vagy esték, ezek az embernek a hangulatára nyilvánvalóan nem hatnak jól. Nagyon sokan elmondják, hogy ilyenkor, amikor ezek a szürke napok jönnek, akkor észreveszik magukon azt, hogy lehangoltá válnak. Ugye ők még nem használják magukra azt a szót, hogy depresszió. De ugye említetted ezt a szót, hogy szezonális depresszió, akkor azt mondjuk, hogy az évnek, amikor mindig ugyanabban a szakaszában jelentkezik egy ilyen általános lehangolt állapot, akkor azt valóban nevezhetjük szezonális depressziónak, és ebben egyébként ez az őszi idő, vagy majd később a télnek a beköszönte, ezek általában felerősítik ezeket a tüneteket, sokan azt mondják, hogy ebből majd a tavasz fogja őket jobban igazából kihozni, amikor a napsugarak újra elérik jobban az arcukat és az életüket. Igen, ők azok, akik azt mondják, hogy nincs egész évben szükségem arra, hogy foglalkozzak a lehangolt lelkiállapotommal, vagy éppen a depressziós hangulatommal, de ilyenkor ősszel, meg a tél elején azért megküzdök vele.
2: Érdekes ez, mert te például a fényről beszéltél, az, hogy ugye később reggeledik, hogy ez nagyon csúnya magyar kifejezés. De van olyan hallgató, aki azt írta nekünk szó szerint, hogy amikor már megérkezik az ősz szaga, vagy az illata, és ő beleszagol a levegőbe, akkor ez rá már ilyen hatással van. Ez is lehet?
3: Így van. Általában ezt a reményvesztettséget, vagy tartós levertséget, vagy aluszékonyságot szokták emlegetni az emberek, akkor, amikor pontosan, ahogyan mondod, így az ősz szaga elérkezik, az energiának az elvesztéséről, vagy koncentrációs zavarokról, vagy döntéshozatali nehézségekről beszélgetnek, vagy beszélnek az emberek, amikor ez így szóba kerül, de ott mindig valahogy a mondatokban ez a szó, ez a bűvös szó, hogy ősz, ez úgy valahogy mindig szerepel.
2: Több hallgató azt is megjegyezte, hogy ilyenkor vannak azok a csapatépítő tréningek, például a munkahelyeken, amivel őket próbálják tulajdonképpen átsegíteni ezen az állapoton. Nem megelőzve ugye ezt a kérdéskört, mert ugye biztosan fel fog vetődni azt, hogy ezt hogyan lehet megelőzni, de akkor ezek az időben való egybeesések, akkor tulajdonképpen már a munkaadók részéről tekinthetőek egy ilyen kezelési...
3: Prevenciónak,
2: igen,
3: pontosan.
2: Megelőzésnek.
3: Így van. Mert hogy mindez, hogy aluszékonyság, levertség, amit emlegettem, kedvtelenség, adott esetben ingerlékenység, vagy egyfajta ilyen életuntság, emellett nagyon sokszor látszik az, hogy ilyenkor az emberek nyilvánvalóan és ebből fakadóan elhanyagolják a társas kapcsolataikat. Egy lehangolt vagy reményvesztett ember hamarabb elszigetelődik, és hogyha nincsenek olyan élmények, és nincsenek olyan izgalmak, úgymond az életébe, amiből őt ezt kihozhatná, akkor ugye ez el tud egészen mélyülni, és itt nagyon fontos az, hogy legyenek olyan sporttevékenységek, vagy olyan irányított közös programok, amelyekbe mondjuk azt, hogy egy kis jókedvet, vagy egy kis örömöt, vagy egy kis pozitivizmus bele tudunk az életünkbe csepegtetni, és hogyha erre mondjuk egy cég odafigyel, hogy mikorra kérjen meg szakembert arra, hogy a dolgozóknak a lelki állapotára odafigyeljen, akkor az ősz erre egyébként különösen jó. Tudod, ez azért érdekes, mert azt mondjuk, hogy egy hónapja, három hete voltunk nyaralni. Tehát, hogy hol van akkor az a lendület, amit akkor megkaptunk. Na igen, ez egy nagyon érdekes dolog. Itt az a kérdés, hogy vajon nem az előtte levő fáradtságomat tudtam csak kipihenni, de nem tudtam a raktáraimat feltölteni, és ezért nyilván a feltöltött raktárak, ahol nincsenek túlcsordulva az energiák, 3-4 hét alatt, és az ősz beérkezésével már leismerülnek. Sokszor szerintem inkább ez van. Tehát a túlhajszoltságra azt gondolom, hogy egy egyhetes vagy 10 napos nyaralás az ad egyfajta lélegzetvételnyi időt, de arra, hogy felkészüljünk és feltöltsük a lelki raktárainkat az őszi vagy a téli időre. Hát igen, hát ezért fontos az, és ezért érdekes jelenség, hogy egy hónapja még nyaraltam, tengerparton voltam, tóparton voltam, a hegyekben mászkáltam, és 30 nap múlva már jelentkezik nálam ez a jel, tehát ez is emiatt teljesen tekintsük normálisnak.
2: Számít az különben, hogy kik vannak veszélybe, kik az érintettek, mert hát ugye ha azt nézzük, hogy korfüggő esetleg ez a dolog, de hát az iskolásoknál is van valamilyen szintű ilyen hatás, mert hát mondjuk, hogy azt nézzük, hogy őszi kirándulások ott is vannak, vélhetően az is emiatt van, nem?
3: Nyilván, akkor most visszakérdezek, te szerinted a férfiak vagy a nők azok, akik ebben a dologban veszélyeztetettebbek? Te hogy gondolod?
2: Szerintem az erősebbek. Hölgyek.
3: Na, így van. A nőknél sokkal nagyobb arányban jelenik meg ez a szezonális depresszió. Érdekes, hogy azokban az országokban, ahol eleve is napfény szűkében vannak, az év legnagyobb részében ott is nyilvánvalóan ott férfiakra és nőkre egyaránt igaz. Mi azt mondjuk Magyarországon vagy Közép-Kelet-Európában, hogy ez a nőknél nagyobb arányban fordul elő, de érdekes, hogy a férfiaknál ugyan ritkábban fordul elő ez a szezonális depresszió, de hogyha van, akkor az jellemzően nagyobb tünetekkel és sokkal elevenebben jelentkezik a férfiaknál, mint a nőknél.
2: Miért van ez így?
3: Azért, mert azt gondolom, hogy a férfiaknak a lelki világa az értelemszerűen teljesen más, mint a nőké, és akkor, amikor egy férfi azt érzi saját magán, hogy nem ura a helyzetének, nem tudja kontrollálni önmagát, a lelki állapotát, a belsejét, akkor az mindig nagyobb veszélyt jelent.
2: Jó, mi a férfiak hiszen... mindig meghalunk, hogyha mondjuk, mit tudom én, 37-5
3: 37-5-ben ég a testem. Azért, mert azt gondolom, hogy azért ebben ott van az, hogy egy férfinak a gondolkodás módjában ott van az, hogy felelősséggel tartozik felesége, gyermekei, adott esetben szülei iránt, és akkor, amikor az ő belső akkumulátorai merülnek le, akkor az a fajta félelem sokkal jobban felerősödik, hogy mi lesz a többiekkel, ha velem történik valami. Nyilván nem azt mondom, hogy a nőkben ez önző módon erre ők nem figyelnek, de a nők, mint emocionális lények, ezeket a dolgokat egészen másképpen rezonálják le, mint mi.
2: Aha. Hogyan lehet erre készülni? Van-e prevenciós teendőnk ezzel a dologgal kapcsolatban, hogyha ezt nem akarjuk, hogy túlságosan mélyre menjen?
3: Mondjuk azt, hogy a sport az mindenféleképpen, a figyelni arra, hogy ne szigetelődjek el, erről már beszélgettük korábban, hogy 2-3-szor még hívnak a barátaim, hogy menjünk ide-oda, 4-szer már azt mondják, hogy minek hívjuk, úgyse jön. Tehát erre lehet odafigyelni, illetve az látható, hogy a kertes házakban élők, vagy a vidéken élőket ez kevésbé éri el, hiszen a minél több szabadidőben eltöltött tevékenység az erre nagyon jó, ugye a levegő, a természet közelsége azért ebben nyilvánvalóan segít, illetve azt mondjuk, hogy a kert ugye azért jó, mert az év minden szakában ad mondjuk feladatot és elfoglaltságot, de amikor az látható egy családtagon, vagy azt vesz veszi észre valaki magán, hogy nem segítenek ezek a dolgok, akkor nyilvánvalóan szakorvoshoz kell fordulni, mert nagyon jó antidepresszánsokat lehet szedni ideig, óráig, ami ezen átsegít, vagy aki ezt nem akarja megvárni, akkor az pszichológus segítségét kérheti, és nyilvánvalóan vannak olyan pszichoterápiás lehetőségek, amivel ezekből hamarabb ki tudjuk húzni az embereket, semmint, hogy gyógyszerekre szorulnának.
2: Értem, mert hogy ugye sokan írják, hogy azért félnek ezektől a gyógyszerektől, mert többség azt írja, bár még ugye most így olvasgatok így az üzenetek között, hogy nem szeret még ilyet, de ő azt hiszi, hogy hozzá fog szokni. Ez az antidepresszánshoz, ehhez bevett különben kommunikáció.
3: Ez a félelem.
2: Igen, a félelem az megvan. De hozzá lehet
3: igen,
2: szokni?
3: Általában azt gondolom, hogy ez így, erre így önmagában nem lehet azt mondani, hogy igen vagy nem, mert ez nyilván gyógyszerfüggő is, meg személyiségfüggő is. Azt gondolom, hogy inkább abból az oldalból közelíteném ezt meg, hogy a gyógyszer tulajdonképpen a barátunk, talán azzal a képpel lehet ezt jól illusztrálni, valakinek eltörik a lába, akkor először mankóval jár, utána két bottal jár, utána egy bottal jár, utána már otthon a lakásban nem kell abot, de ha boltba megy, akkor még viszi magával, utána már otthon is felejtheti. Tehát alapvetően, hogyha abból indulunk ki, hogy arra használjuk a gyógyszert, amire való, hogy abban a helyzetben, amiben éppen vagyok, és abból ki akarok jönni, abban a barátom mert segít, aztán idővel nyilvánvalóan okosan ezt le lehet építeni megfelelő kontroll mellett, és akkor nem kell attól félni már a gyógyszer beszedése elején sem, hogy mi lesz, hogyha én ebbe benne ragadok. Miért ragadnék benne?
2: Igen. Igen, jó.
3: A mankótól meg a bottól se félünk, hogy 6 éve volt eltörve a lábam, és én még mindig bottal járok. Hát ilyen azért nem szokott lenni.
2: Így van, így van. Nagyon jó, köszönjük szépen, Józsi, letelt az időnk. Holnap megint keresünk. Nagyon élveztem a beszélgetést, és további kellemes napot kívánunk neked. Szia!
3: Örülök, várom, hogy hívjál, és minden jót kívánok én is.

A mai nappal egy újabb roadpol akció indult el, országosan is egy hétig tart egészen vasárnapig. A mobiltelefon vezetés közbeni használatát fogják figyelni, meg hát minden olyan eszközét, ami eltereli a figyelmet a vezetéstől. Ráadásul ilyenkor az sem mindegy, hogy milyen izzó van az autóban, sokan váltanak LED-re, viszont módosították a járművek közötti forgalomba tartásáról szóló rendeletet, így azoknak, akik LED izzóval rendelkeznek, az erre vonatkozó papírokat is maguknál kell tartani a menet közben, azt ugyanis a rendőr elkérheti most már. Közúti ellenőrzés során a ledizzók nagyobb fénnyel, nagyobb fényerővel rendelkeznek a hagyományos világításoknál, és energiatakarékosabbak is. Nem mellékes azonban, hogy a csere csak is akkor legális, hogyha a beépítésük szabályos, szervizben elvégzett is, maguk az izzók is minősítettek, ahogy az sem mindegy, hogy melyik izzó, melyik típusú autóval kompatibilis. Mindenkinek jó utat, útközben is jönnek a friss hírek 9 órakor itt a Besten.

0: fél hatkor indul a napod. Indítsd velünk Simon Norberttel és az Informatív reggellel. Hírek, infók, sztorik, ahogy szereted. 6 és 10 között minden hétköznap, csak a Best FM-en. Aztán jön Szendi Hajné, aki 10-től 14 óráig átsegít a munkaidőn. Könnyed beszélgetések, jó kedv és persze a legjobb zenék. A legjobb zenék. 14 és 18 óra között Dékán Istvánnal jövünk, megyünk, intézkedünk. Ha pörög a napod, tarts velünk, mindig történik valami. 18-tól 20 óráig pedig Night Shift. A legjobb mixek, a legjobb zenékből. Lazíts, kapcsolódj ki, vagy indítsd az estét stílusosan. Best FM Nyíregyháza. A legjobb zenék, a legjobb műsorvezetőkkel, a legjobb napodért. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
1: Mennyibe kerül ma egy rádiós kampány Nyíregyházán? Konkrét kampánykalkulációkat is mutatok a megújult radioreklamnyiregyháza.hu oldalon.
0: Reklámot hallottak. Nyíregyháza legfrissebb hírei a 103.9 Best FM-en.
2: 1956 hősei előtt tiszteleg Nyíregyháza. Megújult a sóstóhegyi székelykapu, nem mértek még ilyen száraz nyarat, mint ami idén volt. Zsíros András vagyok. Köszöntöm Önöket, ezek a Best FM hírei, már is mondom a részleteket. Kétnapos programsorozattal emlékezik Nyíregyháza az 1956-os forradalom és szabadságharc 70. évfordulójára. Több helyszínen rendeznek meg emlékezéseket, írja a város honlapja. Október 22-én városszerte emlékező műsorokat és koszorúzásokat tartanak a helyi iskolák diákjainak közreműködésével. Este a Váci Mihály Kulturális Központban emlékező előadást tartanak. Október 23-án a Hősök terén tartják a városi megemlékezést. Az 1956-os emlékműnél Kovács Ferenc Nyíregyháza polgármestere mond beszédet. Rékasi Károly színművész 1956 te csillag című emlékműsorát is láthatja a közönség, majd koszorúzással zárul a program. Megújult a sóstóhegyi temető székely kapuja. A létesítményt még 2008-ban építették a Sóstó-Sóstóhegyi Igrice civil egyesület kezdeményezésére, így időszerűvé vált a restaurálása. A munkálatok az önkormányzat és a Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei temetkezési Kft. Beruházásában zajlottak. A kapu zsindely szerkezete fenyőfából készült, annak cseréje volt most a legfontosabb feladat, számol be a város honlapja. A székely kapu a Sóstóhegyi temető egyik legfontosabb szimbóluma. Az idei volt a legszárazabb nyár Magyarországon a hivatalos mérések kezdete óta. Szabolcsban volt, ahol 90 nap alatt mindössze 23 mm eső hullott összesen. A tartósan fölénk húzódó anticiklonok miatt a csapadékot hozó időjárási frontok rendre elkerülték az országot. A hosszantartó forróság és szárazság kialakulásában a hőkupolák is szerepet játszottak. Arról, hogy a jövőben gyakrabban találkozhatunk-e ilyen szélsőséges időjárási helyzetekkel, Simon Gergőt, a Hungaromet előrejelzési szolgáltató osztályának vezetőjét kérdeztük.
3: A tartós anticiklonális helyzet okozta igazából ezt az egészet. A csapadékot szállító időjárási frontok egyszerűen nem érték el a térségünket, amelyek meg elérték, azok is nagyon kevés csapadékot adtak. Elképzelhető, hogy ezek az időjárási szélsőségek gyakoribbá válnak. Ezek a száraz, nagyon forró nyarak gyakrabban térnek vissza, mint például a múltban.
2: Végül néhány szó az időjárásról. Egy-két felhő lehet az égen, de később még ezek sem zavarják majd a napsütést, így ma is nyarat idéző meleg lesz. Nyíregyházán 24 fokos csúcshőmérséklet várható. A légmozgás gyenge marad, fronthatásra sem kell számítanunk. Éjjel is derült, maradt felettünk az ég, hajnalra 5 fokig hűl le a levegő, holnap pedig már elérjük a 25 fokot is, ez csütörtökig kitart. Akkor egy hideg front éri el térségünket, ami csapadékot és lehűlést hoz, pénteken már legfeljebb csak 16 fok valószínű. A híreket Zsíros Andrástól hallották.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Most pedig indul egy

0: Jó reggelt, és így 4 perccel 9 óra után én azt gondolom, most már megvan a nap, pláne így hétfőn a reggel lüktetése is ritmusan. Na nézzük akkor, új hét, új programok, mik lesznek Nyíregyházán. A kicsiket várja a BEM iskola, a leendő elsősöket holnap egy nyílt napra, ami reggel 8 és délelőtt fél 11 között lesz majd, és másnap pedig szerdán szülői fórumot tartanak 17 órától, szóval meg lehet ismerkedni a BEM József általános iskolával a leendő elsősöknek. Maradva a gyerekeknél, jön a népi játék napja is, méghozzá szerdán a Kossuth téren Nyíregyháza belvárosában 10 órától. Játék élmény, érték pedagógia, minden információ a népijátéknapja.hu-n megtalálható, és nem bújunk ki a mozgás alól sem. Szerdán este 6 órától egészen 7 óráig Fit Szerda lesz a Continental Arénában, Canik Balázssal, a kapunyítás majd fél 6-tól lesz, utána egy laza bemelegítés, majd pedig jöhet az aerobik szerda este.
1: Mit tehet a sejt?

0: nyíregyházának sikerült. 103,9 MHz-en.
1: A nap 24 órájában.
0: 30 év legnagyobb slágereivel.
2: Best FM.
3: A zenecsatorna.

0: Itt a Best reggel a hét első napján, október 5-én. Jó reggelt, én Simon Norbert vagyok. Hírek után megnéztük, hogy milyen programok lesznek majd a hét első felében, akkor most fókuszáljunk a hét második felére. Például pénteken nagyon hasznos dolog, véradás lesz majd a katasztrófa védelemnél, erdősor 5, vér pedig minden 18 és 65 év közötti egészséges ember adhat, akinek a testsúlya meghaladja az 50 kg-ot. Reggel 7-től 9 óráig lesz erre lehetőség, és egy program hétvégére, október 10, ismét benépesülhet családokkal a sóstói múzeumfalu, ugyanis egy olyan napra várják önöket, ahol a régi falusi élet mindennapja és a gyermekgondozás hagyományai természetesen kapcsolódnak majd össze. Hogyan hordták, ringatták, táplálták a kicsiket egykor régen még például nagyanyáink, és milyen praktikák segítették az édesanyákat, és mi az, ami ebből ma még megmaradt és ismerős számunkra? Hát a hordoz, ringas, öle egy gyermekgondozás régen és ma program pontosan ezekre a kérdésekre fog választ adni, miközben a múzeumfalu portái egész nap életre kelnek, a kisgyermekes családokat babamama jóga, hordozós tálatvezetés, hozzátáplálással és babagondozással kapcsolatos programok is várják, 10-én reggel 9 és 17 óra között.
1: Mindenből a legjobbat adjuk!

Itt a hírkezdés a Best reggelen, jó reggelt, én Simon Norbert vagyok. Tegnap volt az állatok világnapja, én azt gondolom, hogyha körbenézünk magunk körül, egy-két állatot biztosan észreveszünk. Egy a lényeg, hogy igenis oda kell rájuk figyelni, és tudják ezt például az állatkertben. Folytatódik a témahét a mai napon, további állatvédelmi és ismeretterjesztő programok várják ma a gyerekeket. A látványetetések mellett hüllőbemutató, madárgondozói, kulisszatitkok, az emisszió programja és a Szabolcs-Szatmár Bereg megyei rendőrfőkapitányság bűnmegelőzési osztályának állatvédelmi tájékoztatója is szerepel a kínálatban, ami a nyíregyházi állatkertet a mai napra például jellemez. Ma is tart az állatvédelmi témahét, aminek a célja, hogy a látogatók az élmények mellett az állatok megismeréséről, védelméről és felelős állattartás fontosságáról is új ismereteket, infókat tudjanak begyűjteni. A részletes program amúgy megtalálható nálunk a Kattint ránk, bestfmnyiregyhaza.hu.

0: A legfrissebbek az utakról, most a Best FM-en.
1: Köszöntöm a kedves hallgatókat, érkeznek a friss hírek a főtaxitól. Nyíregyháza és Nagykálló között megszüntették a jelzőlámpás irányítást, viszont a Vasvári Pál utcán jelzőr irányítja a forgalmat. A Himes utca egy szakasza továbbra is zsákutca, a Tirini közben pedig tilos a megállás. A Vasvári Pál utcáról itt kerülnek az autósok. A 38-as főútvonalon Tokaj és Tarcal között felújítják az útburkolatot, a 2-es kilométertől a 7-es kilométerig itt több szakaszon lezárják a fél útpályát, jelzőlámpa irányítja a forgalmat. Dolgoznak még a szakemberek a kórház és a Városmajor utcán, a Vörösmarty tér, Betlen Gábor, Vasgyár utcai csomópontnál is. Legyenek körültekintőek, remek szokásból közlekedjenek. További szép napot, balesetmentes közlekedést.

Csütörtökig egészen biztosan kitart az indián nyár, ez pedig azt jelenti, hogy minden délután 26 fok környékén alakulnak a napi csúcsok itt Nyíregyházán. Változás pedig majd péntektől várható. Jön majd egy front, aminek hatására a hőmérséklet egy jó 10 fokkal vissza fog esni, már 20 fok alatti értékek jönnek a pénteki naptól, ráadásul ha minden összejön, akkor csapadék is lesz majd. Hát ilyen időjárással indul a hét, meg remélhetőleg jó kedvel. Ez volt már a Best reggel, én Simon Norbert vagyok, további szép napot, várjon neked pillanatokon belül Sandy Hajni itt a Besten.

0: Kapd el velünk ma is a napritmusát.
1: Én mindig a Best FM-et hallgatom.
2: Feldobják a napomat.
3: Az autóban is mindig ez szól.
4: Megkapok minden infót a városról.
2: A munka is könnyebben megy veletek.
4: Ti vagytok a kedvencem.
0: Ez a 103.9 Best FM.

Hogy ne áll csak másnak, a magamnak is rossz vagy a társnak. Mikor múlt el az a perc, ami számított? Mikor azt hittem, a csodára várni jobb? Miért van az, hogy a barátból ellenség lesz, és a pénz csak éhessé tesz? Miért én maradtam alul, hogyha felvettem a kesztyűt? Magam hajszoltam hasztalanul, hosszú éveknek lett ez a vesztük. Az életem csak én mentettem meg, lehet pont én vagyok minden válasz. Ha a józan észre szembe megyek, tudom akkor is meg.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
1: Nem lesz panorámás sarokirodád, de lehet saját munkatered építkezés nélkül. A Csempe és Kertnél új, hőszigetelt irodakonténerek készletről. Acélváz, ablak, világítás, linoleum padló. Már 1 050 000 plusz áfától. Csempe és Kert, Nyíregyházi út 19. Csempekert.hu. Nem palota, iroda. Akár holnapra.
2: Teljesen megújult a rádióreklám nyíregyháza.hu. Új ajánlatok, új ötletek is, rengeteg használható tipp vállalkozóknak. Érdemes ránézni. Rádióreklám nyíregyháza.hu.
0: Reklámot hallottak. Nyíregyháza legfrissebb hírei a 103.9 Best FM-en.
3: Fiatal orvosok kezdték meg munkájukat a kórházban. Indul a Nyíregyházi Egyetem új előadás sorozata. Nyírbátori droghálózatot számoltak fel. Zsíros András vagyok. Köszöntöm Önöket, ezek a Best FM hírei, már is mondom a részleteket. Idén 23 fiatal orvos kezdte meg rezidensként szakmai munkáját a Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei oktatókórháznál. Az intézmény tájékoztatása szerint Eisner Éva főigazgató a napokban köszöntésre és beszélgetésre hívta a pályakezdőket. A program lehetőséget adott a személyes megismerkedésre, a képzéssel kapcsolatos tájékozódásra, és arra is, hogy a rezidensek megosszák első tapasztalataikat, írja közleményében a kórház. A találkozón a főigazgató hangsúlyozta, szeretné, ha az ifjú orvosok megtapasztalnák a feléjük forduló figyelmet, bátran megosztanák észrevételeiket, és aktív részeseivé válnának a kórház szakmai életének és fejlődésének. Fókuszban a tudomány, ezzel a címmel indul a Nyíregyházi Egyetem új ingyenes előadás sorozata. Látványos kísérleteken keresztül igyekeznek népszerűsíteni a tudományokat. A programsorozat elsősorban általános és középiskolás diákoknak, osztályoknak és pedagógusaiknak szól, de minden érdeklődőt várnak az előadásokra. A Nyíregyházi Egyetem közölte, céljuk, hogy a fiatalok élményeken, meglepő jelenségeken és valódi kísérleteken keresztül kerüljenek közelebb a tudományhoz. A programsorozat házigazdája Beszeda Imre lesz. Az első alkalmat október 15-én rendezik, Hogyan mozog és miért címmel. A résztvevők mozgó, forgó vagy éppenséggel nem mozgó testeket vizsgálnak majd. Részletek az enyhe.hu oldalon. Nyírbátori droghálózatot számoltak fel a rendőrök. Az egyenruhások összehangolt akcióban egyszerre 6 helyszínen csaptak le a bűnszervezet tagjaira, összesen 7 drogdílert vettek őrizetbe. Az akcióban a készenléti rendőrség helikoptere is részt vett. A rajtaütéskor csak nem 1,5 kg kristályt, a terjesztéshez szükséges eszközöket, valamint mobiltelefonokat foglaltak le. A rendőrség őrizetbe vette a drogterjesztőket és kezdeményezték letartóztatásokat, írja a polisz.hu. Már csak néhány napig tart Szabolcsban a nyárutó, hamarosan megkezdődik az időjárás tekintetében is az ősz, ennek részletei a következő másodpercekben. Az avartalan napsütésnek köszönhetően még néhány napig élvezhetjük a nyáriasan meleg kellemes időt, Nyíregyháza környékén 24-26 fok körül alakul a csúcshőmérséklet egészen csütörtökig. Utána azonban az időjárásban is bekövetkezik az évszakváltás. Egy hidegfront hatására záporok alakulnak ki, és mintegy 10 fokkal hűvösebb, mindössze legfeljebb 16 fok lesz. A rákövetkező napokban is már végig 20 fok alatt maradunk, és egyre többet takarják majd felhők a napot. A híreket Zsíros Andrástól hallották.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
4: Most pedig indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évekből. A legjobb zenék változatosan. Ez a 103.9.
5: Nagyon kellemes, szép hétfő délelőttöt kívánok, remélem mindenkinek jól telt a hétvége, és zökkenőmentesen indult el ez a hét is. Hát a hétfő azért sokszor döcögős, az emberek, ha nem pihennek eleget a hétvégén, akkor olyan szenvedősen indul el a hét, de aztán mindenki mindig felszokta venni a ritmus. Szóval, október 5-e van, ma az Aurélokat köszönhetjük fel névnapjuk alkalmából, hogy mit jelent a név, nem sokára ezzel is foglalkozunk. Szendi Hajni vagyok, töltsük együtt a következő 4 órát itt a 103.9.

Október 5-e van, Isten éltesse az Aurélokat. Ez egy férfi név, és a latin Aurelius nemzetség névből származik. Azt jelenti, hogy aranyos, és van egy női párja is, az Aurélia. Nem egy túlzottan elterjedt, gyakori név az Aurél. Idehozzad, de azért vannak híres Aurélok, például Bernát Aurél, magyar festő, Pop Aurél, erdélyi festő, Török Aurél, orvos, Vécsei Aurél, magyar író. Holnap a Renáták és a Brúnók következnek.

0: Maglóczky Tibor kutya kiképzővel arról kezdtünk el beszélgetni, hogy mit kell olyankor csinálni, ha például kinyílik a kapót, látjuk, hogy ez megtörténik, mondjuk valakivel éppen beszélgetünk, és a lábunk mellett kiszökik a kutya. Milyen módszerekkel lehet ezt a dolgot megoldani úgy, hogy ne legyen veszélyes, senki se sérüljön. Folytatjuk. Ma beszélgettünk, hogy kiszökött a kutya úgy, hogy láttuk, de ugye van egy másik eset, amikor úgy szökik ki a kutya, hogy nem vagyunk otthon, és egyszer csak azt veszük észre, amikor hazaér a család, hogy a kutya meg nincs meg. Hát ez szerintem minden gazdi rémálma, ez egy pánik szituáció, az ember azt se tudja, mit csináljon hirtelen. Ugye a legtöbben első körbe kiposztolják rögtön a Facebookra, hogy meg ne közösségi oldalra, hogy ezt és ezt a kutyát keresem, és azt láttam egyébként, hogy a közösségi médiában azért nagyon gyorsan terjed a hír, tehát nagyon sokan foglalkoznak azzal civilként, hogy segítenek ilyen helyzetben, de hogy utána, hogyha ezt posztoltuk, akkor mit csináljunk? Tehát gondolom nyilván elindulunk megkeresni, de hogy van ennek valami aranyszabálya, hogy mit érdemes, vagy hogy csináljuk?
1: Igen, a közösségi média ez nagy segítség ezekben a helyzetekben. Ha itt kapunk segítséget, az nagyon jó. Én is voltam már ilyen szituációban egyébként, hogy így kerestünk kutyát, de a véletlenem múlt, hogy megtaláltuk. Aha. Mert kaptam olyan információt is, hogy erre látták, a következő információ meg teljesen ellentétes irányt mutatott, és több kilométerrel messzebb. Itt például nekünk a második jelzés jött be, tehát most a két jelzés ugye teljesen ellentétes volt, a második az bejött, elindultam, kerestük, stb. Az, hogy hogyan találjunk meg egy ilyen kutyát, nyilván nincsen 100%-os recept, de én például elindultam, megkérdeztem embereket, látták-e, volt, aki már látta, tudott egy irányt mutatni, hogy arra látták. Most a tapasztalatom meg azt mutatta, hogy ha volt egy olyan irány, hogy abba az irányba mehetett a kutya, akkor én is mondjuk egy forgalmas út mellett inkább a zöld felület felé mentem, mert mondjuk ez egy forgalmas út volt, az egyik oldalon házak voltak, a másik oldalon már árukpark, ipari terület, közter, nagyobb zöld terület, akkor inkább a zöld terület felé mentem, és ilyenkor érdemes figyelni, ha mondjuk ilyen területen járunk, és azért mondtam, hogy minden helyzet más, de ha olyan területen járunk, ahol kicsit csökken a forgalom, egyik oldalon még nagy forgalom van, másik oldalon kevésbé, ha lehet, akkor figyeljük mondjuk a környező területnek a zajait, például a kutyaugatásokat, mert lehet, hogy egy kóborló kutya, ami egyébként nem kóborkutya, csak éppen kiszaladt, de betéved egy olyan területre, ahol sok kutyát tartanak, ugye az udvarokon vannak kutyák, portánként egy-kettő, és azok ugye elkezdenek ugatni, hogyha az utcán elmegy egy kutya. Tehát volt már nem egy olyan kutya, akit itt találtunk meg, hogy a kutyaugatást figyeltük a környéken, elindultunk abba az irányba, és megláttuk az adott kutyát. Vagy volt olyan is, hogy mondjuk én éppen kerékpárral közlekedtem, és a keresett kutya több óra hossza után becsatlakozott mögém.
0: De cuki!
1: Tehát eljutottam arra a területre, ahol nagyjából sejthettük a kutyát, de már órák óta nem látta senkit, csak volt egy fülesünk, hogy ezen a környéken talán előfordulhat, és nagy valószínűséggel az volt, hogy ott volt ő

0: de sajnos nem lehet 100%-os biztonsággal tanácsokat adni, de a tapasztalatainkra hallgatva, illetve olyan tapasztalt emberekkel, hogyha beszélgetünk, azért mindenki tud egy-egy jó tanácsot adni, hogy mit érdemes ilyen helyzetben tenni. Nyilván, hogyha rövid idő alatt nem kerül meg a kutya, akkor ugye jönnek a plakátok, igen, rádióban bemondás, villanyoszlopokra kiszokták tenni a kedvenceknek a fotóját, elérhetőséggel, telefonszámmal, tehát ezek is célra vezethetőek lehetnek.
1: Lehet hívni a menhelyeket a környéken, nem?
0: Így
1: nem-e
0: van,
1: valaki menhelyeket befogta, bevitte?
0: Igen, igen, tehát sikertelhetet akartam mondani, de hála Istennek az már kevésbé működik, tehát a menhelyeket, igen,
1: igen,
0: körbe lehet telefonálni.
1: Hát egyébként így, amit most meséltél, az jutott eszembe, hogy így nem tudom, tehát tele van az internet nyilván megszökött állatokkal, stb., és azért mindegyik így, aki kutyatulajdonos, az annak ilyen fájó pont egy ilyet olvasni, mert ugye azonosulunk vele. És kezdődött, hogy egyszer egy olyan posztot olvastam, hogy egy pasi ment, utazott a kutyájával, tehát ilyen országúton, és akkor megálltak, benzinkút, vagy nem tudom, valahol, és akkor volt egy kis pisi szünet, stb., kivette a kutyát, megittatta, beszállt az autóba, elindult, és nem tudom hány kilométert ment, és hátranézett, és azt mondta, hogy te jó ég, a kutyát megitatta, de nem rakta vissza az autóba. És akkor ő például ugye egy nagy terület volt, tehát rögtön kirakta a GPS koordinátákat, hogy akkor ő merre volt és hol, és az az igazság, hogy nem tudom, mi lett a történet vége, de azóta, mióta ez van, én 68 ezerszer megnézem, hogy beraktuk-e a kutyát a boxba, mert hogy tudod, ez egy ilyen, hányszor megcsinálod az életed során, hogy kiveszed a kutyát a boxba, beteszed, tehát hogy ilyen, és akkor már most szoktam mondani hangosan, hogy a kutya a helyén.
0: Igen, ez fontos, az ellenőrzés, tehát nagyon extrém eset, találkoztam ilyen szituációval is, hogy például kiállításon,
1: jaj,
0: vége volt a kiállításnak, a gazdik elkezdtek pakolni, kis tál, nagy tál, etető, itató, ketrec, fekhely a kutyának, pórázni a kör, eredménybeírás, stb. Elköszönt mindenki, elmentek, egy óra múlva jönnek vissza, hogy újra pakoltunk mindent, de a kutyát itt hagytuk.
1: Jaj.
0: Hát ott hagyták a kutyát a kiállításon. Nyilván a kutyának nem volt semmi baja, a szegénynek meg nem is tudott erről.
1: Igen.
0: Mert ugye fel volt készítve erre a szituációra, hogy egy olyan nyüzsgő forgatagban volt egész nap, hol látta a gazdit, hol nem, hol be kellett menni a ringbebírálatra. Igen, észre se vette, de hát a gazdi ugye elment, aztán egy óra múlva jött vissza, hogy hopp, a kutya itt maradt.
1: Jaj.
0: De ott biztonságban volt.
1: Legalább.
0: De ez, amit mondasz, igen, hogy ha sokszor rutinból csinálunk dolgokat, és nem figyelünk oda, akkor előfordulhatnak ilyenek.
1: Igen, hát lehet, hogy ez a kutya futott a kocsi után is, hát ki tudja, csak hát nem nézett a visszapillantóba, szóval ilyenkor azért ezer dolog az embernek eszébe jut.
0: Igen, de lehet az is, hogy tényleg azért is nem rakta be a tulajdonos, mert kiszállt, pisi kaki, megitatta, stb., és a kutya mondjuk egy kicsit arrébb ment, lehet, hogy éppen takarásban volt, bement egy bokor alá, megszaglázta, hogy kipisírt oda, azt felül kell bélyegezni.
1: Persze.
0: Mert tudjuk, hogy a kankutyák azért szeretnek ezzel időt tölteni.
1: Milyen lány és mindent felül ír.
0: Na még az is. Tehát jól kielemezni, hogy kipisírt oda, milyen üzenetet hagyott, stb. Ja. Éppen kikerült a gazdi látószögéből, lehet, hogy éppen jött egy hívás, telefonált, vagy valami történt, hirtelen másra fókuszált, elindult, és akkor ugye előfordulhatnak ilyen helyzetek.
1: Igen.
0: De itt is ugye a lélek jelenlét, az, hogy a gazdi egyből akkor kereste a kutyát, kiírta, hogy akkor milyen GPS koordinátáknál hagyta el a kutyát, úgymond, és hogyha ebből jöttek használható információk bejelentésként, akkor megkönnyítik a keresést.
1: Nem tudom, mi lett a vége, tehát aki hallja az adásunkat, most ezt a beszélgetést, és találkozott ezzel a poszttal, nem tudom, jó pár hónappal ezelőtt van, és tudja, hogy mi lett a dolog vége, akkor mondja el, de csak akkor, ha happy end lett. Köszönöm szépen, Tibi, rengeteget tanultunk ismét, legközelebb meg egy olyan dologról lesz szó, ami hát elég sok kutya életét, és ezáltal a gazdik életét is megkeseríti. Zajok, viharok, szilveszter, páni fény. Köszönöm szépen!
0: Nagyon szívesen!

0: A nyíregyháziak a jó zenéket szeretik.
1: A jó zenéket szeretik.
0: Imádják a legjobbakat.
1: Imádják a legjobbakat.
0: Igen, mindenből a legjobbat.
1: A legjobbat.
2: Ez a 103.9 Best FM.
0: Nyíregyháza zenei kedvencei. Változatosan.
1: Változatosan.

Október 5-e van, Isten éltesse az aurélokat, de hát fontos elmondani, hogy ezért a mai nap tele van érdekességekkel. Például ma van a Roel Wallenberg világnap 1989 óta. Portugáliában a köztársaság 1910-es kikiáltásának ünnepnapja a mai, de természetesen sok-sok esemény is kapcsolódik a mai dátumhoz. 1598-ban például a magyar királyi sereg Mátyás főherceg és Pálffy Miklós vezetésével megkezdte a törökök által tartott Budaostromán. A vállalkozás novemberben sikertelenül zárult. 1600-ban kereken a firenzei domban megtartották Medici Mária és IV. Henrik francia király esküvőjét. A vőlegény nem volt ott, küldött maga helyett valakit, aki képviselte, roppant romantikus. A francia nemzeti konvent elhatározta az új forradalmi naptár bevezetését 1793-ban ezen a napon, és hát maga az új naptár 1805. december 31-ig volt érvényes. Az év 1792. szeptember 22-én a köztársaság kikiáltásának napjával indult el. Az év 12 hónapból állt, melyek egységesen 30 naposak voltak, így az év vége a Gergely naptár szerint szeptember 16-ára esett. A különbség az 5 szökőévben 6 nap volt, ezek ünnepnapokká váltak, melyeket kezdetben egyébként Szent Klód napnak neveztek el. Zágrában megalakult a szlovének, horvátok, szerbek nemzeti tanácsa 1918-ban. Létrejött a nemzetközi PEN klub 1921-ben, ugye ez írókat, költőket, esszéistákat tömörítő klub. Roosevelt amerikai elnök Chicagóban megtartotta a karanténbeszédét 1937-ben, Zsolnán pedig megalakult az autonóm szlovák kormány 1938-ban. Megjelent a Hócipő című szatirikus két hetente megjelenő lap első száma 1989-ben, és 2010-ben Horvátországban ezen a napon lekapcsolták az utolsó analóg adót is, és ezzel a déli szomszédunk lett az első régiónkbeli ország, ahol csak és kizárólag digitális műsorszórás történt.

Biztos sért, mert mindenki úgy, hogy vett egy zoknit, mert jaj, de jól néz ki, aztán alig várta, hogy levegye, mert nagyon kellemetlen volt benne a lábunknak az érzete, viszont mostanában nagyon sokan halljuk azt, hogy van bambusz zokni, nekem is van valahol egyébként egy pár, hát hogy nem egy pár, hanem pár darab pár. Minden esetre sokat halljuk azt, hogy ugye a bambusz zokni az tök egészséges, meg szétreklámozzák ezt az egészet. Minden esetre most a Femina utána járt, hogy ez tényleg így van-e. Nos, a műanyagok nem csak a konyhánkban, a fürdőszobában, de a ruhatárunkban is ma már ott vannak. Bíró Szabolcs, vegyészmérnök, Mérgezett mindennapok című könyvében néhány ezzel kapcsolatos hasznos információra hívta fel a figyelmet, ugye Szabolcsal én is készítettem, mert korábban egy jó sok részből álló riport sorozatot, akkor ugye a vitaminokról esett szó, de hát most ő tovább ment itt a műanyagok irányába. Egyre több zokni címkén olvashatjuk azt, hogy bambuszból készült. A bambusz ugye természetes anyag, a pamut alternatívájának tűnhet, ám valójában inkább csak marketing célokat szolgál. Az üzletekben, piacokon kapható bambuszból készült zokni vagy ágynemű valójában bambusz viszkóz. Nanorészecskék, káros foszforvegyületek, kötőanyagok és hát még a formaldehid is megtalálhatóak benne, írta a könyvben Bíró Szabolcs. Vagyis érdemes inkább a 100% pamut feliratot keresni egy zokni címkéjén. Fontos, hogy egyáltalán nem mindegy, hogy ami közvetlenül a bőrünkkel érintkezik, az miből is van, mert hogy a bőrrel közvetlenül érintkező fehérnemű esetében szintén az a legjobb, hogyha 100% pamutot választunk, még akkor is, hogyha ezek a szatén, meg nem tudom milyen csipkék hihetetlenül jól mutatnak, mondjuk a testünkön, de nem biztos, hogy egészségesek. És hát ugye sokan, mikor elmennek sportolni, akkor poliészter ruhaanyagot húznak a testükre, na hát ez is ugyanaz, mint az ásványvizes palack, hogyha egy ruha izzadság elvezet, ő gyorsan száradó, 100%-ban poliészter, akkor bizony-bizony, hát általában sportcuccokról van szó, futómezekről, sportmelltartókról, és a sokak által kedvelt polár pulóverek is gyakran újrahasznosított PET palacból készülnek, tehát Bíró Szabolcs erre is felhívta most a figyelmet. Azt nyilatkozta a Feminálnak, nem akarja azt mondani, hogy soha ne hordjunk ilyen darabokat, de ha van választási lehetőségünk, válasszunk mást.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
1: Lecsótól a saksukáig. Kóser ételkóstoló, zenés műsor és egy délután, amikor bármit megkérdezhet a rabbitól. A Nagykállói Zsidó Hitközség várja október 11-én vasárnap 1 órától a Nagykállói Zarándokházban. A részvétel regisztrációhoz kötött. Jelentkezni a Nagykállói Zsidó Hitközség Facebook oldalán lehet.
2: Kellene néhány friss marketing ötlet a vállalkozáshoz? Érdemes rákattintani az új oldalunkra. Rádióreklámnyíregyháza.hu.
0: Reklámot hallottak. Nyíregyháza legfrissebb hírei a 103.9 Best FM-en.
3: Fejlesztések az északi temetőben, Kúdinap Nyíregyházán, mesemondó versenyt tartott a VMKK. Köszöntöm Önöket, Zsíros András vagyok a hírekkel. Jönnek a részletek. Zajlanak a munkálatok az északi temetőben, a nyíregyházi sírkertnél nemrég elkészült az új beléptetőrendszer, és további fejlesztések is folyamatban vannak, mondta rádiónak Pénzes Tibor, a Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei temetkezési Kft. Ügyvezetője.
4: Folyamatban van a bemosópark bővítése, ahol további két oldalú gránittáblákat helyezünk ki a lakossági igények kiszolgálása érdekében, de nem csak táblákat helyezünk ki, hanem urna falakat is fogunk még az idén építeni. A korányi bejárattól balra a világboltunk mögött egy 15 urnafülkéből álló parcellát fogunk létrehozni. Az idén ebből két falat fogunk megvalósítani. Egy elszeparált, egy minden igényt kielégítő korszerű falrendszert fogunk megvalósítani.
3: Október 16-án egész napos programsorozattal emlékeznek a város híres szülőtére Kródi Gyulára Nyíregyházán. A Kródi nap eseményei az író Szent István utcai szülőházánál kezdődnek megemlékezéssel és koszorúzással, majd egykori iskolájánál a nyíregyházi evangélikus Kossuth Lajos gimnáziumnál folytatódnak a programok. A Bessenyei téren is megkoszorúzzák Kródi szobrát, majd délután a Kálai gyűjteményben Morzsa parti Kródi Gyulánál címmel szerveznek programot. A látogatók itt két az író által kedvelt ételt is megkóstolhatnak, de a Kródi kiállítást is megtekinthetik. A Kródi Gyula Art moziban előadás és filmvetítés várja az érdeklődőket, a Móricz Zsigmond könyvtár pedig rendhagyó Kródi kiállítással csatlakozik az emlékezéshez. A részletes program elérhető a nyíregyháza.hu oldalon. Idén is meghirdette szokásos népmese mondó versenyét a Váci Mihály Kulturális Központ. Az eseményen csaknem 100 gyerek mondta el kedvenc meséjét. Az előadásokat szakmai zsűri értékelte, külön az óvodás, az alsó és felső tagozatos általános iskolásokat. Az előadásmódot, a felkészültséget, az alkalomhoz illő öltözetet is figyelték, írja a nyíregyháza.hu. A versenyen kategóriánként az első 3 helyezettet díjazták, valamint külön díjat is osztottak. Emellett minden gyerek hazavihetett valamilyen ajándékot. A zavartalan napsütésnek köszönhetően még néhány napig élvezhetjük a nyáriasan meleg kellemes időt. Nyíregyháza környékén 24-26 fok körül alakul a csúcshőmérséklet egészen csütörtökig. Utána azonban az időjárásban is bekövetkezik az évszakváltás. Egy hidegfront hatására záporok alakulnak ki, és mintegy 10 fokkal hűvösebb, mindössze legfeljebb 16 fok lesz. A rákövetkező napokban is már végig 20 fok alatt maradunk, és egyre többet takarják majd felhők a napot. A híreket Zsíros Andrástól hallották.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
5: Most pedig indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évekből. A legjobb zenék változatosan. Ez a 103.9.
6: Ezek voltak a hírek 11-kor, természetesen délben is jönnek majd frissek, ez a 103.9 Best FM, a híreink pedig el is olvashatóak a www.bestfmnyiregyháza.hu-n. Isten éltesse a szülinaposokat, illetve az aurélokat, ma nekik van a névnapjuk, holnap a Renátók és a Brunók következnek.

Szendi, Hajné vagyok, kimegyünk egy kicsit az autóval az utakra, és hát bizony van az, hogy az ember jön, megy, és a rendőrök meg kiintik, hogy na akkor most ellenőrzünk. Minden esetre van egy papír, amit most már kérhet a rendőr, akkor, ha igazoltat minket, de nem biztos, hogy nálunk van. Idén januárra módosították a járművek közúti forgalomba helyezéséről és forgalomban tartásáról szóló rendeletet, így azoknak, akik LED izzóval szerelik fel a gépjárművöket, az erre vonatkozó papírokat is maguknál kell tartaniuk menet közben. Az ugyanis a rendőr számára fontos lehet, simán elkérheti. A januári változással egy időben vált lehetőségé a LED izzós autós világítás használata idehaza. Nos, nem mindegy, hogy milyen autóba kerül a LED izzó, ugyanis nem minden típussal kompatibilis. Az Osram közleményben azt írta, hogy a LED izzók utólagos közúti használatra vonatkozó beszerelése az eredetileg halogén izzóval gyártott régebbi járművek fényszóróbai is lehetségessé vált, miután a cég engedélyt kapott ezek gyártására. A LED izzók nagyobb fényerővel rendelkeznek a hagyományos világításoknál, és energiatakarékosabb a használatuk is. Nem mellékes azonban, hogy a csere csak akkor legális, ha a beépítésük szabályos, tehát nem otthon tákoljuk, hanem szervízben végzik el, és maguk az izzók is minősítettek, és az sem mindegy, hogy melyik izzó, melyik típusú autóval kompatibilis. Ha szükséges egyéb kiegészítőt, beszerelőkeretet vagy porvédő sapkát, illetve kankellert is feltesznek mellé a szerelők, az autó tulajdonosának az azonosítás követően ki kell választania és ki kell nyomtatnia a terméktípushoz tartozó műbizonylatot, és azt magánál kell tartania, mert ha jön a rendőr, félreint minket, akkor ezt a papírt be kell mutatni.

0: nem kopik.
1: Ha valaki azt mondja, hogy Kate Winslet, a legtöbb embernek azonnal egy hatalmas óceánjáró, egy szerelmes pár és egy bizonyos jéghideg deszka jut az eszébe, csak hogy a brit színésznő története jóval több annál, mint hogy Rose-ként átvészelte a Titanic katasztrófáját, miközben Jacknek nem jutott hely a vízben, csak a vízben, és hát ugye szépen megfagyva, mosolyogva elsüllyedt. Kate Elizabeth Winslet 1975-ben született, október 5-én Angliában, és hát nem akármilyen családba érkezett ő, a szülei színészek voltak, a nagyszülei pedig színházat alapítottak és vezettek, tehát a színpad világa szinte családi örökségként vette körül. Kate Winslet már gyerekkorában azt mondta, hogy ő bizony a színjátszást úgy megpróbálgatná, mindenféleképpen, alig volt 12 éves, amikor egy gabonapehely reklámban lehetett látni. Később színjátszó iskolába járt, és tinédzserként egyre komolyabban vette a színészi pályát, miközben korán sem volt minden olyan mesés, mint egy hollywoodi mesében. Az iskolásként a külseje miatt ugyanis csúfolták. A bántások viszont nem vették el a kedvét attól, hogy megvalósítsa álmát. 15 évesen szerepet kapott a Dark Season című brit televíziós sorozatban, ezzel kezdődött el a valódi szakmai pályafutása. Az első igazi nagy lehetőség 94-ben érkezett, amikor Peter Jackson Mennyei Teremtmények című filmjében játszott, egy sötét és lélektani szempontból rendkívül összetett történetben. A film megmutatta, hogy Kate nem csupán bájos, hanem a legnehezebb, legellentmondásosabb karaktereket is meg tudja valósítani. Az igazi áttörés Jane Austen klasszikusának köszönhető 95-ben jött ki az Értelem és érzelem filmes változata, amelyben már nagyon sokan felfigyeltek rá. Olyan színészekkel dolgozott együtt ugyanis ebben a moziban, mint Emma Thompson vagy Hugh Grant, Alan Rickman. Már ekkor Oscar jelölést szerzett a legjobb női mellékszereplő kategóriában. Aztán jött a Jude, majd a Hamlet, amelyben Ophéliát játszotta. Két tehát Shakespeare világában is otthonosan mozog. 97-ben megérkezett aztán a Titanic, James Cameron monumentális filmje, amelyben Leonardo DiCaprio oldalán alakította Rose-t. A film világsiker lett, Kate pedig egyik napról a másikra nemzetközi sztár. Hirtelen már mindenki ismerte az arcát, a nevét és azt a bizonyos romantikus történetet. A siker azonban nem csak pezsgőből és vörös szőnyekből áll, a hatalmas figyelem és az állandó érdeklődés megterhelő volt számára. Ezért tudatosan olyan szerepeket keresett, amelyekkel elkerülhette, hogy örökre Rose maradjon. A következő években olyan különleges filmekben szerepelt, mint a Szent Füst, vagy éppen az Iris. 2004-ben jött az Egy makulátlan elme örökragyogása Jim Carreyvel, és ismét bizonyította, hogy a romantika nála nem feltétlenül jelent rózsaszínködöt. Ugyanebben az időszakban az Én Pán Péter című filmben is feltűnt Johnny Depp partnereként, majd jött a Pán Péter születését inspiráló családi kapcsolat. 2006-os Apró titkok újabb Oscar jelölést hozott neki. 2008-ban aztán ismét Leonardo DiCaprioval forgatott a Szabadság útjai című drámában, ezúttal egy házasság válságát mutatta be. Ugyanebben az évben készült el a Felolvasó című film, alakításáért végül 2009-ben elnyerte a legjobb női főszereplőnek járó Oscar. A televízióban is jelentős sikereket ért el, Emmy-díjat is kapott 2011-ben. 2015-ben jött a Steve Jobs című film, az Apple egyik meghatározó munkatársát alakította, újabb Oscar jelölést ért mindez. És hát 2012-ben a brit uralkodó a brit birodalom rendjének parancsnoki fokozatával is kitüntette. Aztán azóta is aktív, természetesen gondoljunk csak az Easttowni rejtélyek című krimi sorozatra, hihetetlenül jó sorozat volt, nagyon tetszett. Aztán láthatjuk az Avatarban, a Regime című minisorozatban is, tehát a pályafutása kapcsán elmondható, hogy a világhírnév ellenére nem ragad bele egyetlen egy szerepbe. Kate Winslet azt mondta, az élet rövid, és arra való, hogy megéljük.

A folytatásban már is használjuk a parfümünket, mert ugye mindenkinek megvan a rutinja, nem, hogy hova fújja a parfümöt, de állítólag van egy-két trükk, amit hogyha bevetünk, sokkal tovább érződik majd a parfümünk illata. A parfüm szakértő szerint létezik egy bizonyos balzsam, amiből, hogyha egy keveset magunkra kenünk és arra fújjuk a kedvenc parfümünket, akkor egész állónap megmarad majd az illata testünkön. Ugye minden nő tudja, hogy rendkívül nehéz olyan parfümöt találni, ami annyira tartós, hogy akár egész napot van rajtunk. A legtöbb illatszer ugyanis a nap folyamán egész egyszerűen eltűnik, mondhatni elpárolog. Na persze léteznek drágább minőségi verziók, amelyek átmennek a teszten, ám azok nyilván nem annyiba kerülnek, mint az olcsóbbak. Egy parfüm szakértő szerint azonban, ha odafigyelünk néhány dologra, akkor még olcsóbb parfümök is szuper tartósak lehetnek. Natalie Ortiz a TikTok csatornáján megosztott egy pofon egyszerű filléres trükköt is, amivel gyakorlatilag, ahogy mondta, levakarhatatlanná teszi saját magán az illatot. A szakértő szerint egyes illatok gyorsabban kopnak, ez köszönhető az illatformulának, valamint a test kémiájának is. Természetesen a tiszta parfümök és töménykölnik tartósabbak, mint az Eau de Toilette jelzéssel ellátott illatszerek, ám ezeknek az áruk is magasabb. Natalie azt is elárulta, hogy a könnyedebb, lazább alapjegyű parfümök szintén nem minősülnek túl tartós választásnak, hiszen illékonyabbak. Ide sorolhatók a citrusok és a virágos illatok. Éppen ezért Natalie szerint, aki hosszabb ideig tartó illatra vágyik, az váltson vaníliára, pézsmára vagy szantalfára, esetleg próbálja ki a kedvenc, titkos trükkjét. A szakértő tippje a következő. Dörzsöljünk egy kis mennyiségű vazelint, esetleg bármilyen natur ajakbarzsamot, testbarzsamot, hidratáló testápolót vagy olajat a bőrünkbe oda, ahová a parfümöt fújjuk majd. Ezáltal az illat hosszabb ideig ott marad a bőrünkön. A vazelin ugyanis aféle alapként működik. A barzsam ragadossága hozzájárul ahhoz, hogy a parfüm megtapadjon a bőrünkön, így az illata tulajdonképpen egész nap kitart majd. Arra azonban ügyelni kell, hogy ne használjunk belőle túl sokat, mert hogy összekenhetjük vele a ruhánkat, ám ez még nem minden. Natalie ugyanis további praktikákat is megosztott a követőivel. Szerint a legjobb, ha közvetlenül a zuhanyzóból kilépve fújjuk be magunkat a kedvenc illatunkkal, parfümmel, mert hogy a nedvesség segít megtartani és fogjul ejteni az illatot a testen, épp úgy, mint a vazelin. Ám az is fontos, hogy hová fújjuk a parfümöt. Nos, alkalmazzuk a púzus pontjainkat, nyak, csukló és könyökhajlat. Arra azonban mindig ügyelni kell, hogy a két csuklót soha ne dörzsöljük össze, mert ez lebontja a parfümben található kemikáliákat, és az illat feljegyei gyorsabban elillanhatnak.

Moziba megyünk októberben, október 8-án, hét, azaz hét film debütál a hazai filmszínházakban. Hát jön a Cinege titka című francia-belga animációs film, nyilván a gyerekeknek. Caroline-ról szól a sztori, aki régész és vidéken vesz részt egy ásatáson, éppen azon a környéken, ahol felnőtt. Lánya Lucy szabadság alatt néhány napra csatlakozik hozzá. Két énekesmadár segítségével Lucy rejtett családi titkok nyomára bukkan ebben a rajzfilmben. Debütál a Másik Mami című amerikai horrorfilm is, James Wan producertől, a modern horror egyik legnagyobb hatású alkotójától jön ez az új film. Hát tulajdonképpen egy Rob Savage-ről érkező lényről szól ez a sztori, aki egy lány nyomába ered, röviden így fogalmazható meg a Másik Mami című film története. Blue Lock csak egy maradhat, ezzel a címmel egy japán sportfilm is debütál a hazai filmszínházakban. A Japán Labdarúgó Szövetség felbérli a rejtélyes Gipan Iago edzőt, hogy sikerhez segítse a japán foci válogatottat, de hát ez a történet egyáltalán nem lesz egyszerű. Egy magyar akciófilm is mozikba kerül, az Extázis, és hát a film alkotói Kovács Ákos és Ipacs Gergely, nem az énekes Kovács Ákos, hanem Kovács Ákos. A film tulajdonképpen Berta Csongorról szól, művész nevén Bongor, már hosszú évek óta a magyarországi rap széna megkerülhetetlen alakja. És mint azt tavalyi nagy sikerű koncertalbumán nyilvánosságra hozta, alkoholista. Próbál felülkerekedni a függőségén, ezért terápiájára jár, ülések során pedig rájön, hogy amióta az eszét tudja, követi egy árnyék, ami az alkoholizmusból és a traumáiból táplálkozik. Erről szól az Extázis. Mozikba jön a Legyek című mexikói spanyol vígjáték is. Olgáról szól ez a fekete-fehér alkotás, aki szigorúan szabályozott életet él egy hatalmas lakótömbben, barátok párkapcsolat nélkül. Amikor anyagi okokból kénytelen kiadni egy szobát, beköltözik egy férfi, aki titokban bejuttatja a lakásba a 9 éves fiát is. Önmagát is meglepve, Olga elkezd kötődni a gyerekhez. Debütál a Mommy Blue, egy magyar játékfilm és Mayer Bernadett rendezésében, Fűranikóval, Vilmányi Benettel, Zanemák Istvánnal a főszerepben. Krisztina körül egyre sötétebbé válik a világ. A látása menthetetlen, a boldogsága talán még nem az. De ehhez nagy szüksége van a fiára, akinek a segítsége nélkül nem tudja berendezni az új életét. Csak hogy Máténak éppen gyereke születik, a felesége pedig külföldre szeretne költözni. A srác majd ketté szakad. Az anyja egyre jobban ragaszkodna hozzá, ő pedig egyre jobban ragaszkodna az új családjához. A helyzet tehát megoldhatatlan, és ők mégis megpróbálják megoldani. És végül, de nem utolsó sorban érkezik még egy film, egy romantikus vígjáték, az a címe, hogy a Fest ki van. Egy igaz történet ihlette vígjáték ez, amelyben egy túlélő apa élete legrosszabb szülői döntését hozza meg, amikor titokban bejuttatja 13 éves fiát a világ legnagyobb hip-hop fesztiváljára, a Miami Rolling Loudra. A tömegben a szigorú biztonságiak és a különc fesztivál önkéntesek között, aztán hamarosan elszabadul a kaotikus kaland. Erről szól a film, melynek főszereplője Owen Wilson. Jó szórakozást!

0: nekem a lány.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
2: A jó döntések nálunk sok sajttal vannak megszorva. Válasz a Pizza Mafiát, telefon 44 13 44, vagy pizzamafia.hu.
3: Lecsótól a saksukáig. Kóser ételkóstoló, zenés műsor és egy délután, amikor bármit megkérdezhet a rabbitól. A Nagykállói Zsidó Hitközség várja október 11-én vasárnap 1 órától a Nagykállói Zarándokházban. A részvétel regisztrációhoz kötött. Jelentkezni a Nagykállói Zsidó Hitközség Facebook oldalán lehet. Nem lesz panorámás sarokirodád, de lehet saját munkatered építkezés nélkül. A Csempe és Kertnél új, hőszigetelt irodakonténerek készletről. Acélváz, ablak, világítás, linoleumpadló. Már 1.050.000 plusz áfától. Csempe és Kert, Nyíregyházi út 19. Csempekert.hu. Nem palota, iroda. Akár holnapra.
4: Mennyibe kerül ma egy rádiós kampány Nyíregyházán? Konkrét kampánykalkulációkat is mutatok a megújult radioreklamnyiregyháza.hu oldalon.
1: Reklámot hallottak. Nyíregyháza legfrissebb hírei a 103.9 Best FM-en.
5: 1956 hősei előtt tiszteleg Nyíregyháza. Megújult a sóstóhegyi székelykapu, nem mértek még ilyen száraz nyarat, mint ami idén volt. Zsíros András vagyok. Köszöntöm Önöket, ezek a Best FM hírei. Már is mondom a részleteket. Kétnapos programsorozattal emlékezik Nyíregyháza az 1956-os forradalom és szabadságharc 70. évfordulójára. Több helyszínen rendeznek megemlékezéseket, írja a város honlapja. Október 22-én város szerte emlékező műsorokat és koszorúzásokat tartanak a helyi iskolák diákjainak közreműködésével. Este a Váci Mihály Kulturális Központban emlékező előadást tartanak. Október 23-án a Hősök terén tartják a városi megemlékezést. Az 1956-os emlékműnél Kovács Ferenc Nyíregyháza polgármestere mond beszédet. Rékasi Károly színművész 1956 te csillag című emlékműsorát is láthatja a közönség, majd koszorúzással zárul a program. Megújult a sóstóhegyi temető székely kapuja. A létesítményt még 2008-ban építették a Sóstó-Sóstóhegyi Igrice Civil Egyesület kezdeményezésére, így időszerűvé vált a restaurálása. A munkálatok az önkormányzat és a Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei temetkezési Kft. Beruházásában zajlottak. A kapu zsindely szerkezete fenyőfából készült, annak cseréje volt most a legfontosabb feladat, számol be a város honlapja. A székely kapu a Sóstóhegyi temető egyik legfontosabb szimbóluma. Az idei volt a legszárazabb nyár Magyarországon a hivatalos mérések kezdete óta. Szabolcsban volt, ahol 90 nap alatt mindössze 23 mm eső hullott összesen. A tartósan fölénk húzódó anticiklonok miatt a csapadékot hozó időjárási frontok rendre elkerülték az országot. A hosszantartó forróság és szárazság kialakulásában a hőkupolák is szerepet játszottak. Arról, hogy a jövőben gyakrabban találkozhatunk-e ilyen szélsőséges időjárási helyzetekkel, Simon Gergőt, a Hungaromet előrejelzési szolgáltató osztályának vezetőjét kérdeztük.
6: A tartós anticiklonális helyzet okozta igazából ezt az egészet. A csapadékot szállító időjárási frontok egyszerűen nem érték el a térségünket, amelyek meg elérték, azok is nagyon kevés csapadékot adtak. Elképzelhető, hogy ezek az időjárási szélsőségek gyakoribbá válnak. Ezek a száraz, nagyon forró nyarak gyakrabban térnek vissza, mint például a múltban.
5: Végül néhány szó az időjárásról. A zavartalan napsütésnek köszönhetően még néhány napig élvezhetjük a nyáriasan meleg kellemes időt. Nyíregyháza környékén 24-26 fok körül alakul a csúcshőmérséklet egészen csütörtökig. Utána azonban az időjárásban is bekövetkezik az évszakváltás. Egy hidegfront hatására záporok alakulnak ki, és mintegy 10 fokkal hűvösebb, mindössze legfeljebb 16 fok lesz. A rákövetkező napokban is már végig 20 fok alatt maradunk, és egyre többet takarják majd felhők a napot. A híreket Zsíros Andrástól hallották.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
7: Most pedig indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évekből. A legjobb zenék változatosan. Ez a 103.9.
8: Jó étvágyat kívánok mindenkinek, aki most ebédel, én Szendi Hajni vagyok, ez pedig a 103.9 Best FM. Köszönjük Andrisnak a híreket, egy óra múlva újra téd a mikrofon, hamarosan főzünk mi is egy jót Friedrich Antal séffel.

Csak óvatosan, ha közlekedünk, mindenféleképpen, mert hogy megszállják a magyar utakat a rendőrök, újabb egyhetes közlekedés biztonsági akciót hirdetett a magyar rendőrség a Roadpol kezdeményezéshez csatlakozva. Emiatt október 11-ig a szokásosnál is körültekintőbben kell közlekedni. Az ellenőrzés keretén belül a vezetés közbeni mobiltelefon használatot nézik, illetve minden olyan tevékenységet figyelnek, amely elvonja a járművezető figyelmét. Ide tartozik a különböző elektronikai eszközök használata, képi és szöveges adatok megtekintése, szakmai berkekben épp ezért vitatott infotainment rendszerek terjedésével járó kijelző túltengés, mint ami miatt a Euro NCAM töréstesztjén is szúró szemekkel néznek, de hát erre a jelen razzia nem fog kitérni. Nos, a tavalyi mobiltelefon razzián kézben tartott telefon használata miatt 1564 esetben intézkedtek a rendőrei, még más figyelemelterelő tevékenység miatt 93 sofőrrel szemben indult eljárás, de volt olyan szabálytalanság, ami miatt 5-ször annyi alkalommal kellett beavatkozniuk, elindult tehát a mostani Roadpol, október 11-ig tart.

0: Szokták mondani, hogy az eper mellé kell a pezsgő, a körte mellé pedig talán a csoki. Erről is szó lesz nálunk Friedrich Antal séf, az amatőr a vonatúl végén. Szia, Anti!
1: Szia, Hajni!
0: Édes az

0: magával az, hogy természetesen egészséges, meg rengeteg vitamin, meg ilyesmi, az természetesen benne van, de hát a körte, a körtének az alakját a női alakokkal is szokták összehozni. Tehát mindenféle dolgot az emberek összeraknak jobbról balra, a körtével is ilyesmi a dolog. De például a alma mellett a körte is a tudás és a bölcsesség egyik jelképévé is tettek. Azt mondják különben, tehát biztosan még nem termeltem körnét, mert nem ültettem körtéfát, de ez egy kicsit igényesebb, sőt.
1: Komolyan, én azt hittem, hogy az egy ilyen tök jól el van, tehát, hogy így nem...
0: Mégis azt mondják az okosabbak, hogy azért a túl szélsőséges hőmérsékleteket nem bírja, szereti a biztos öntözést, tehát kell neki egy rendszeresség, kell egy biztos kéz, ami működőképes, de például körtéből is lehet bort készíteni, tehát vannak olyanok, hogy körte, létezik, hogy körte bor, tehát ez abszolút létezik olyan, hogy körte méz, tehát amikor a körtefák borulnak virágba, és abból készítenek a méhek mézet, tehát a körteméz pedig abból azért olyan sok nincs, de annyira nincs. Nem futsz neki.
1: Igen.
0: Tehát nagyon érdekes, és közben a körtének van ez a fantasztikus illata, íze, az nagyon, nagyon jellegzetes, és az egyik kedvencem a csokoládéval kapcsolatos desszert, az a csokoládé musz, és hogyha ezt egy kis körtével variáljuk meg, akkor lesz aztán igazán finom, mert nem csak eperrel, meg különböző ilyen különleges gyümölcsökkel, ez tök egyszerű körtével is lehet csokoládé muszt készíteni, és a csokoládé muszt készítése nem egy ördögtől elrugaszkodott dolog, tehát könnyű elkészíteni, én mindenkinek ajánlom nyugodtan, nem kell hozzá sok minden, egy kis étcsokoládé, tojás, tejszín, egy kis cukor, és ebből könnyedén össze lehet rakni a muszt, és akkor ehhez kell egy kis körte, grillezve, préselve, különböző megoldásokkal, minden fölírok is megosztok az Antisét az Amatőr oldalon, úgyhogy ez működőképes lesz mindenkinek. Könnyen elkészíthető, egy kis rákészülés, és akkor az teljesen működik.
1: Köszönjük szépen! Hívlak újra, köszönöm!

Szenni Hajni vagyok, és megyünk tovább már is az Álomfejtő című mini sorozatunkkal, amelyből kiderül, mit jelent az, ha azt álmodjuk, hogy mesztelenül állunk mások előtt. Képzeljük el, hogy belépünk egy zsúfolt terembe, mindenki minket figyel, ő pedig egyszer csak rádöbbenünk, hogy teljesen mesztelenek vagyunk, nincs rajtunk ruha, nincs hová bújni, legszívesebben abban a pillanatban elsüllyednénk a föld alá. Hát ismerős sokaknak ez az álomhelyzet, ami egyáltalán nem álom. Bizony sokan átéltük ezt már éjszakánként, de vajon mit jelenthet ez a különös álom? Nos, a mesztelenség az álmok világában gyakran a sebezhetőséget, a kiszolgáltatottságot, a lelepleződéstől való félelmet jelképezi. Sokan attól tartanak, hogy mások meglátják a gyengeségeiket, felfedezik a hibáikat, vagy rájönnek valamire, amit igyekeztek eltitkolni. Ha álmunkban mindenki minket bámul, miközben mi szégyenkezve próbáljuk eltakarni a testünket, az arra is utalhat, hogy túlságosan sokat foglalkozunk mások véleményével. Talán a munkahelyünkön, a családban vagy egy új társaságban úgy érezzük, folyamatosan bizonyítanunk kell, mintha mindenki kezében ott lenne egy képzeletbeli nagyító. De mi a helyzet akkor, hogyha senki sem veszi észre, hogy mesztelenek vagyunk? Hát ez azt is jelentheti, hogy a saját bizonytalanságainkat sokkal nagyobbnak érezzük, mint amekkorák valójában. Fontos, hogy az álmoknak nincs mindenki számára érvényes, biztos jelentése. Érdemes inkább azt megfigyelni, hogy milyen érzések maradnak bennünk egy álom után, ébredés után.

Dúdolhatod, énekelheted, de a lábaddal is kísérheted a legjobb dalokat. A 90-es és 2000-es évek slágerei. Ez a 103.9 Best FM.

Szendi Hajné vagyok, mondom, mi a helyzet a holnapi nap időjárásával. Rossz hírem van azoknak, akik már elővették a téli kabátot. Én magamnak vásároltam most egy szép zöldet, de hát nem fogom felvenni. És jó hírem van azoknak, akik még nem pakolták el a napszemüveget. Ugyanis az ősz egyelőre nem akarja átvenni a főszerepet. Holnap Magyarországon a jelek szerint inkább a vénasszonyok nyara vendégeskedik, és eszágában sincs idő előtt hazamenni. Az előrejelzések szerint fátyol és gomoly felhők mellett sok napsütésre számíthatunk kedden, esernyőre nem lesz szükség. Holnap reggel azért megmutatja magát az, hogy azért mégiscsak október van, hiszen 3-13 fokkal indul el a holnapi nap, a koránkelőknek nem árt egy pulóver. Aztán feljebb kapaszkodik a nap, és emelkedik a hőmérséklet is. Délutánra országszerte 21-26 fok körüli értékeket mérhetünk. A szél sem készül különösebb cirkuszra, a gyenge vagy mérsékelt légmozgás várható. Az égbolton ugyan időnként felvonulhatak egy-két felhő, de hát esőt ez nem hoz. Az időjárás kedden inkább a napozásra lesz alkalmas, és nem fog vihart kavarni. És ha már október, akkor jöjjön egy kis időjárási múltidézés. 1935. október 6-án Szerepen 31,5 fokot mértek, ami az adott naphoz tartozó országos maximum hőmérsékleti rekordként vonult be a történelembe. Vagyis a naptár hiába mutat őszt, a magyar időjárásnak már régen is voltak nyárias meglepetései. A holnapi tanács tehát egyszerű, réteges öltözködés reggelre, napszemüveg délutánra.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
1: Vannak esték, amiket egy tele pizzás doboz ment meg. Válaszd a Pizza Mafiát, telefon 44 13 44 vagy pizzamafia.hu.
2: Teljesen megújult a rádióreklámnyíregyháza.hu. Új ajánlatok, új ötletek is, rengeteg használható tipp vállalkozóknak. Érdemes ránézni. Rádióreklámnyíregyháza.hu.
0: Reklámot hallottak. Nyíregyháza legfrissebb hírei a 103.9 Best FM-en.
3: Fiatal orvosok kezdték meg munkájukat a kórházban. Indul a Nyíregyházi Egyetem új előadás sorozata. Nyírbátori droghálózatot számoltak fel. Zsíros András vagyok. Köszöntöm Önöket, ezek a Best FM hírei, már is mondom a részleteket. Idén 23 fiatal orvos kezdte meg rezidensként szakmai munkáját a Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei oktatókórháznál. Az intézmény tájékoztatása szerint Eisner Éva főigazgató a napokban köszöntésre és beszélgetésre hívta a pályakezdőket. A program lehetőséget adott a személyes megismerkedésre, a képzéssel kapcsolatos tájékozódásra, és arra is, hogy a rezidensek megosszák első tapasztalataikat, írja közleményében a kórház. A találkozón a főigazgató hangsúlyozta, szeretné, ha az ifjú orvosok megtapasztalnák a feléjük forduló figyelmet, bátran megosztanák észrevételeiket, és aktív részeseivé válnának a kórház szakmai életének és fejlődésének. Fókuszban a tudomány, ezzel a címmel indul a Nyíregyházi Egyetem új ingyenes előadás sorozata. Látványos kísérleteken keresztül igyekeznek népszerűsíteni a tudományokat. A programsorozat elsősorban általános és középiskolás diákoknak, osztályoknak és pedagógusaiknak szól, de minden érdeklődőt várnak az előadásokra. A Nyíregyházi Egyetem közölte, céljuk, hogy a fiatalok élményeken, meglepő jelenségeken és valódi kísérleteken keresztül kerüljenek közelebb a tudományhoz. A programsorozat házigazdája Beszeda Imre lesz. Az első alkalmat október 15-én rendezik, Hogyan mozog és miért címmel. A résztvevők mozgó, forgó vagy éppenséggel nem mozgó testeket vizsgálnak majd. Részletek az enyhe.hu oldalon. Nyírbátori droghálózatot számoltak fel a rendőrök. Az egyenruhások összehangolt akcióban egyszerre 6 helyszínen csaptak le a bűnszervezet tagjaira, összesen 7 drogdílert vettek őrizetbe. Az akcióban a készenléti rendőrség helikoptere is részt vett. A rajtaütéskor csak nem 1,5 kg kristályt, a terjesztéshez szükséges eszközöket, valamint mobiltelefonokat foglaltak le. A rendőrség őrizetbe vette a drogterjesztőket és kezdeményezték letartóztatásokat, írja a polisz.hu. Már csak néhány napig tart Szabolcsban a nyárutó, hamarosan megkezdődik az időjárás tekintetében is az ősz, ennek részletei a következő másodpercekben. A zavartalan napsütésnek köszönhetően még néhány napig élvezhetjük a nyáriasan meleg kellemes időt. Nyíregyháza környékén 24-26 fok körül alakul a csúcshőmérséklet egészen csütörtökig. Utána azonban az időjárásban is bekövetkezik az évszakváltás. Egy hidegfront hatására záporok alakulnak ki, és mintegy 10 fokkal hűvösebb, mindössze legfeljebb 16 fok lesz. A rákövetkező napokban is már végig 20 fok alatt maradunk, és egyre többet takarják majd felhők a napot. A híreket Zsíros Andrástól hallották.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
4: Most pedig indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évekből. A legjobb zenék változatosan. Ez a 103.9.
5: Ezek voltak a hírek egykor, de természetesen egy óra múlva is jönnek majd frissek. Ez a 103.9 Best FM. Külön köszöntöm az online hallgatóinkat, www.bestfmnyiregyháza.hu. Hamarosan jó sok programot is hozok. Szendi Hajni vagyok, töltsük együtt ezt az órát is.

0: Törődünk az egészségünkkel, ma is Dobák Zita dietetikussal beszélgetek. Szia Zita, üdvözöllek!
1: Sziasztok, üdvözlöm a hallgatókat!
0: Na, hát most van az az időszak, amikor előszeretettel fogyaszthatunk olyan zöldségeket, amelyek kifejezetten ősziek. A sütőtököt én azért szeretem, mert tulajdonképpen az év egészében lehet ezzel találkozni, de mégiscsak inkább ősszel-télen esszük, mert nekem volt olyan, hogy így elmentem egy ilyen, hát egy ilyen kertészetbe, és vettem vagy 40 kilót, és így bespejzoltam. Miért jó a sütőtök? Miért tegyük?
1: Hát az egyik nagyon-nagyon népszerű dolog, ami miatt eszik, az maga az, hogy édes, meg sárga. Tehát a gyerekek imádják a sárgás színeket, tehát könnyen úgymond adható nekik. Illetve ami miatt mi dietetikusok szeretjük, az, hogy édesítőszer helyett is, na, tehát cukorbetegeknek is ajánljuk, és lehet vele főzni és sütni, tehát édességet is készíthetünk belőle, illetve édesebbé tudjuk tenni magát az alap ételeinket, mellette nagyon-nagyon jó kis vitaminbomba és rostforrás.
0: Abban tehát az esetben is, ha sütjük, főzzük?
1: Persze, a rostok azok benne maradnak, tehát az teljesen jó benne lesz. Tehát teljesen jó. A vitamintartalma közül a beta-karotin az hőhatására nem csökkent, tehát az is teljesen jó, illetve a C-vitamintartalma hőhatására csökkenhet, ezért a kímélőbb sütési módszereket szoktuk javasolni, tehát ne olyan nagyon magas hőfokon, ne túl sokáig, azok a legjobbak.
0: Azt mondtad, hogy cukorbetegeknek is ajánlható, akkor tulajdonképpen nem kell számolgatni abban az esetben egy cukorbetegnek, ha sütőtököt teszik, hogy abból hány gram vihető be?
1: Dehogy nem. Hát ugyanúgy, mint a többi szénhidrát, ez is azért összetett szénhidrátok közé soroljuk. Ez a számolós szénhidrát, de az a szénhidrát, amit szépen beépíthetünk a főétkezésekhez, vagy a süteményekhez.
0: De te is azon a véleményem vagy nem, hogy a sütőtököt érdemes az év egészében fogyasztani, tehát nem csak ilyenkor?
1: Igen, teljesen jól használható az év minden hónapjában, de leginkább azért szeretjük a téli, tavaszi időszakban, mert hogy tényleg elrakjuk, és sokáig eláll, és nagyon-nagyon jó áron be tudjuk ezt szerezni. Tehát, hogy azért ezt se felejtjük el, hogy árérték arányban is nagyon népszerű.
0: Teljesen így van, és akkor még így zárszóként egy jó tanácsot szeretnék tőled kapni. Te hogy pucolod a sütőtököt? Mert hogy én hát azzal iszonyatosan küzdök, ezért szoktam megsütni, mert hogy akkor lejön a haja.
1: Én megmondom őszintén, hogy hámozóval, ha kisebbet veszel, tehát ne vegyél túl nagyot, hogy kisebbet vegyél, azt egészen jól, tehát félbe kell vágni, attól függ, miért veszel, mert azért itt is többféle sütőtökről beszélhetünk, de ezt a klasszikus, hosszúkásabbat veszed, azt én kisebbet szoktam venni, tehát az a technikám, hogy kisebbet veszek, és egy jó nagy kés kell hozzá.
0: Igen. Én is így belevágom a kést, és utána elkezdem verni hozzá a pulthoz, hogy ketté szakadjon. Aztán utána megpróbálom a zöldséghámozóval esélytelen. Körülbelül 8 darab kés van előttem, mire, és akkor mindig megfogalom, hogy nem hiszem el, hogy már megint ezzel kilódok. Még az utolsó kérdésem a sütőtökkel kapcsolatban, hogy a magját ezt ki szoktad dobni egyébként úgy, ahogy van?
1: Nem, felhasználható. Na. Tehát nagyon jó kérdés. Meg lehet szárítani, és hogyha megszárítottad, tehát így kiraktad egy mondjuk egy papírra, és megszáradt, akkor felhasználhatod különböző módon, annyi, hogy ugye meg kell hámozni, mert ő a benne lévő mag az, ami ehető, de teljesen jól felhasználható, és akár a következő szezonban, hogyha a sütőtököt akarsz elrakni a kertbe, akkor arra is jó, de ha megenni szeretnéd, akkor megszorhatod például a salátát vele, tehát többféle módon felhasználható, és én is felszoktam.
0: De jó. Egy vegetáriános barátom mondta, hogy ő egyébként a közepéből, amit így kiszed, mag nélkül, tudod, az a kis puha rész, azt ő leveshez szokta tenni, ilyen zöldségleveshez, mert olyan gyönyörű színe lesz tőle a levesnek, mint hogyha te leszúrtad volna, nem tudom, valamit.
1: Ez igen, igen, a bétakarotin miatt, igen, abszolút, és tök jól lehet vele színezni, igen.
0: Na hát a haját azt kidobjuk, de minden mást felhasználunk. Dobák Zita, köszönöm szépen.
1: Én is köszönöm, sziasztok. 1975, we brought you an album with a song.

Put your hands together. I want you to do this.

0: A nyíregyháziak a jó zenéket szeretik. A jó zenéket szeretik.
1: Hullanak a fa levelek, és te mindig szép vagy. Megy párol, lemászok, hogy egy-két csókot adjak.
0: Imádják a legjobbakat.
2: Imádják a legjobbakat.
1: I'm in love with the shape of you.
0: Igen, mindenből a legjobbat.
2: A legjobbat.
3: Ez a 103.9 Best FM.
0: Nyíregyháza zenei kedvencei változatosan.
2: Változatosan.

Nem tudom ki, hogy van veled, de én imádom a tejfölt, és hát anyujék ilyen házi tejfölt szoktak venni, olyan, mint gyerekkoromban, de az a baj, hogy így magam elé venném, és nyomnám befele az egész bödönnel. Minden esetre, ha van otthon jó minőségünk tejfölünk, akkor egy-két fűszerrel nagyon klasszul meg tudjuk bolondítani, és már is a tejfölre úgy nézhetünk, mint szósz alapanyagról. A tejföl a hazai konyha egyik legmeghatározóbb alapanyaga, bár a világ számos pontján létezik hasonló termék, azért a magyar tejföl karaktere, íze, a konyhai szerepe azért mindenféleképpen megkérdőjelezhetetlen. A tejföl készítése ugye a tej természetes erjedési folyamataira épül, de ma már szabályozott, ellenőrzött körülmények között történik. A gyártás alapja a pasztőrözött tejszín, amelyhez tejsav baktériumokat adnak. Ezek a baktériumok felelősek a jellegzetes savanykás ízért, a sűrű, krémes állagért. A tejszín a baktériumok hatására lassan besűrűsödik, a tejcukor tejsavvá alakul, és létrejön az a textúra, amelyet a magyar fogyasztók ugye tejfölként ismernek, tehát ezt azért előszeretettel vesszük, esszük. A tejföl zsírtartalma széles skálán mozoghat, hiszen 12%-os könnyedebb változattól a 20-25%-osig számosat találunk. A tejföl sokoldalúsága különösen a szószok és a mártogatósok világában mutatkozik meg. A krémes állag, a lágy savanykásság, a semleges alapíz lehetővé teszi, hogy számtalan módon variáljuk, és szerintem érdemes is, tehát nem mindig a joghurt vagy a kefir lehet mondjuk egy-egy ilyen öntett alapanyaga. A tejföl tehát nyugodtan használhatjuk salátákhoz, öntetekhez, mert hogy a tejföl fűszerezésének és a felhasználásának számtalan módja létezik. Öt különösen népszerű és sokoldalú megoldás viszont kiemelkedik a sorból. Az egyik legkedveltebb az, amikor a tejfölt fokhagymával, sóval, kevés citromlével keverjük, és akkor egy ilyen krémes mártogatóst kapunk. Zöldségekhez, húsokhoz kiváló. A második gyakori változat a kapros tejföl, amely friss kaporra jó szerintem csak, és kell beletenni egy kicsi borsot, illetve cukrot is. A harmadik megoldás az, amikor fűszerpaprikával, pici olajjal keverjük el a tejfölt, ilyenkor pikáns magyaros ízt fogunk mindenféleképpen a konyhába pakolni, és az ötödik az, amikor a tejfölt összekeverjük joghurttal, sóval és zöld fűszerekkel, könnyed öntetet kapunk így, amely különösen illik salátákhoz, hideg mártogatósként. Jó étvágyat!

tovább még kellemes szép napot kívánok, Szendi Hajni vagyok, és már is közlekedünk, hogy a közlekedési infók azok a híreink végén is el szoktak hangozni, illetve megtalálhatóak a weboldalunkon is, de én is mondok egy-kettőt. A Színház utca 32/A épülettel szemben felbontották a parkolót, legyünk figyelmesek. Épül a körforgalom Nyíregyháza és Nagykálló között a Nyíries-tanyai elágazásnál, az érintett lakott területen kívüli szakaszon nem mehetünk többel, mint 40. Fontos, hogy a szikkasztó árok kialakításán dolgoznak a Kulcsár-Lapály utca csomópontjánál is, a munkaterületet terelő táblákkal határolták el. Jó utat kívánok a Best FM-mel!

Pillanatokon belül jönnek majd a hírek itt a Best FM-en, és ez azt jelenti, hogy én el is búcsúzom, de ahogy lenni szokott, ezt ma is programokkal teszem. Október 23-án jön a Szabadság napja, megemlékezés Nyíregyházán, az 1956-os forradalom és szabadságharc 70. évfordulójának tiszteletére két napos lesz a program sorozat. Október 22-én emlékező műsorok, koszorúzások lesznek, illetve majd az önkormányzat és a Váci Mihály Kulturális Központ hívja, várja az megemlékezőket a Egmond Nyitány emlék műsorra a Váci Mihály Kulturális Központ színház termébe. Másnap Nyíregyházán a Hősök terén az 56-os emlékműnél is lesz megemlékezés 10 órától, amit az 56 te csillag című műsor követ, Dékasi Károly színművész emlékműsora. Megemlékezés koszorúzás zárja majd le. Október 15-én fókuszban a tudományok, mindez a Nyíregyházi Egyetemen lesz, és folytatódik a Kamasz terasz is, beszélgetés középiskolás írókkal, költőkkel a könyvtárban október 8-án. Jó szórakozást kívánok a programokhoz, a hírek után Dékán Pisti lesz a műsorvezető, remélem holnap is találkozunk, az biztos, hogy én délelőtt 10-kor itt leszek. Szendi Hajnit hallott a Szép délután.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
1: Lecsótól a saksukáig. Kóser ételkóstoló, zenés műsor és egy délután, amikor bármit megkérdezhet a rabbitól. A Nagykállói Zsidó Hitközség várja október 11-én vasárnap 1 órától a Nagykállói Zarándokházban. A részvétel regisztrációhoz kötött. Jelentkezni a Nagykállói Zsidó Hitközség Facebook oldalán lehet. Nem lesz panorámás sarokirodád, de lehet saját munkatered építkezés nélkül. A Csempe és Kertnél új, hőszigetelt irodakonténerek készletről. Acélváz, ablak, világítás, linoleumpadló. Már 1.050.000 plusz áfától. Csempe és Kert, Nyíregyházi út 19. Csempekert.hu. Nem palota, iroda. Akár holnapra.
2: A legjobb diéta az, amit holnaptól kezdünk. Ma válaszd a Pizza Mafiát, telefon 44 13 44, vagy pizzamafia.hu.
3: Kellene néhány friss marketing ötlet a vállalkozáshoz? Érdemes rákattintani az új oldalunkra. Rádióreklámnyíregyháza.hu.
0: Reklámot hallottak. Nyíregyháza legfrissebb hírei a 103.9 Best FM-en.
4: Fejlesztések az északi temetőben, Kúdi nap Nyíregyházán, mesemondó versenyt tartott a VMKK. Köszöntöm Önöket, Zsíros András vagyok a hírekkel. Jönnek a részletek. Zajlanak a munkálatok az északi temetőben, a nyíregyházi sírkertnél nemrég elkészült az új beléptetőrendszer, és további fejlesztések is folyamatban vannak, mondta rádiónak Pénzes Tibor, a Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei temetkezési Kft. Ügyvezetője.
5: Folyamatban van a bemosópark bővítése, ahol további két oldalú gránittáblákat helyezünk ki a lakossági igények kiszolgálása érdekében, de nem csak táblákat helyezünk ki, hanem urna falakat is fogunk még az idén építeni. A korányi bejárattól balra, a világboltunk mögött egy 15 urnafülkéből álló parcellát fogunk létrehozni. Az idén ebből két falat fogunk megvalósítani. Egy elszeparált, egy minden igényt kielégítő korszerű falrendszert fogunk megvalósítani.
4: Október 16-án egész napos programsorozattal emlékeznek a város híres szülöttére Kródi Gyulára Nyíregyházán. A Kródi nap eseményei az író Szent István utcai szülőházánál kezdődnek megemlékezéssel és koszorúzással, majd egykori iskolájánál a Nyíregyházi Evangélikus Kossuth Lajos gimnáziumnál folytatódnak a programok. A Bessenyei téren is megkoszorúzzák Kródi szobrát, majd délután a Kálai gyűjteményben Morzsa Parti Kródi Gyulánál címmel szerveznek programot. A látogatók itt két az író által kedvelt ételt is megkóstolhatnak, de a Kródi kiállítást is megtekinthetik. A Kródi Gyula Art moziban előadás és filmvetítés várja az érdeklődőket, a Móricz Zsigmond könyvtár pedig rendhagyó Kródi kiállítással csatlakozik az emlékezéshez. A részletes program elérhető a nyíregyháza.hu oldalon. Idén is meghirdette szokásos népmese mondó versenyét a Váci Mihály Kulturális Központ. Az eseményen csaknem 100 gyerek mondta el kedvenc meséjét. Az előadásokat szakmai zsűri értékelte, külön az óvodás, az alsó és felső tagozatos általános iskolásokat. Az előadásmódot, a felkészültséget, az alkalomhoz illő öltözetet is figyelték, írja a nyíregyháza.hu. A versenyen kategóriánként az első 3 helyezettet díjazták, valamint külön díjat is osztottak. Emellett minden gyerek hazavihetett valamilyen ajándékot. A zavartalan napsütésnek köszönhetően még néhány napig élvezhetjük a nyáriasan meleg kellemes időt. Nyíregyháza környékén 24-26 fok körül alakul a csúcshőmérséklet egészen csütörtökig. Utána azonban az időjárásban is bekövetkezik az évszakváltás. Egy hidegfront hatására záporok alakulnak ki, és mintegy 10 fokkal hűvösebb, mindössze legfeljebb 16 fok lesz. A rákövetkező napokban is már végig 20 fok alatt maradunk, és egyre többet takarják majd felhők a napot. A híreket Zsíros Andrástól hallották.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
6: Most pedig indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évekből. A legjobb zenék változatosan. Ez a 103.9.
7: Hétfő délután itt szólnak nálunk a legnagyobb dalok, ez a Best FM 5-e van egyébként, Crystal Waters és a Destination Scalabria pedig indul, aztán hozom a legfrissebb előrejelzéseket, hogyan alakul a délután, már is megtudjuk, Déken István vagyok, remélem, hogy most is velem tart.

Alice DJ a klubokból, a Better of Fallon után majd Die the Core, és maradunk a lendületes percekben. Let me think about it. A dalt bekészítettem előttünk a legfrissebb előrejelzések. 24 fok a hőmérőn. Csípős volt a reggel, és holnap is nagyjából ezzel kell készülni. Jelenleg észak-keleti szél fúj, mely majd a következő órákban keleties áramlássá fordul. Egyébként ez sem lesz egy grammal sem jobb. Holnap is számolhatunk 2 fok körüli startra. Egyébként a délutánban nagyon szép idő lesz. A jó idő nagyjából szerdáig bezárólag tart ki. Csütörtökön érkezik egy markáns hideg front. Emiatt már nem emelkedhet tovább a hőmérséklet. 18-19 fok fölé. Egyébként még ide egy gondolat, a gombák extrém szinten, nézve itt a pollen skálát. Jöjjenek a dalok! I the Core, a New Level Empire-rel a felhők alatt, és a Della Soul pedig funkit hoz, ring, ring, ring!

0: A nyíregyháziak a jó zenéket szeretik. A jó zenéket szeretik.
1: So what's not supposed to be about baby? Get free up and stop acting crazy.
0: Imádják a legjobbakat. Imádják a legjobbakat.
2: Oh, jöttem, mint egy hurikán. Oh, láttam minden éjszakát.
0: Igen, mindenből a legjobbat.
3: A legjobbat.
4: I don't wanna ride.
5: A 103.9 Best FM.
0: Nyíregyháza zenei kedvencei változatosan.

ez volt a Pond Replay, méghozzá Rihannától, Wolf Katival pedig dudolunk tovább a lángolj előtt. Nézzük a zöld hulladék szállítást, mely az IAK jóvoltából újra elindulhatott, és melyre azért érdemes készülni. A zöld hulladék gyűjtése során a levágott gajakról beszéljünk, amit kötegelve kell csomagolnunk, illetve így tudják elszállítani. Ez legfeljebb 1 méter hosszú és 5 cm-nél nagyobb ágokat nem tartalmazhat. A zöld hulladékot szállító által biztosított 120 literes edényben vagy zöld színű hulladék gyűjtő zsákban kell kihelyezni a hulladék szállítás napján, méghozzá reggel 5 óráig bezárólag. Ekkor lesz majd mód és lehetőség elvinni a zöld hulladékot. Egyébként ennek ütemezése a területenként változik, tájékozódjon az IAK oldalán, illetve megtalálja a cikket a nyíregyháza.hu-n. Wolf Katival lángolunk, Chris Cross Jump dala után Dante Thomas-szal is itt. Ez a Miss California.

Night Shift minden nap délután 6-tól a Best FM-en. A lemezjátszóknál White Boy és vendégei. Lauer, Anya, Effendi, DJ Miller, Slim Fit és Németi. A legjobb Classic House, Funky, Pop, Dance, R&B és Lounge zenékkel. Nyíregyháza rádió hallgatói döntöttek. A Night Shiftet akarják minden nap délután 6 órától. Best FM. A legjobb zenék.

Respect, Alice Ethnic-től és majd jön a Shivers, méghozzá Ed Sheeran-től. Előtte pedig beszélgessünk az újabb közlekedésbiztonsági kampányról, mely mai nappal indult el, és egészen 15-ig tart. Múlt héten, talán pénteken tudtam beszámolni legelőször erről a hírről, de ideje leporolni, mert azért könnyen beleszaladunk. Nem igazán jó a mérleg, a biztonsági öv kapcsán is rengeteg volt a szabály sértés, én azt gondolom, hogy most is nagyjából ezzel kell számolni. Remélem mindenkihez eljut a hír. A kézben tartott mobiltelefonok, az eszközök, melyek elvonják a figyelmünket a vezetésről, ezeket ellenőrzi a héten a rendőrség az európai szintű kampányban, úgyhogy erre figyeljünk, bármikor megállíthatnak minket. Az MT-n is megtalálja a cikket, és a Best FM oldalán is Shivers. Ez pedig már jön Markkal, folytatjuk, aztán majd Baby D.

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évekből. 103.9 Best FM, a legjobb zenék.
1: És el is röppent első közös órán érkeznek a legfrissebb hírek itt a Best FM-en. Andris tájékoztat minket. A folytatás tehát ez, na meg persze a Pizza Mafia játéka is érkezik, mint ahogy minden hétköznap lenni szokott. Itt a délutánban ma is számítok hozzászólásaira, képet már megtalálja a Facebook oldalunkon. Legyen szerencséje, Best FM Nyíregyháza itt találja.
0: 103.9 Best FM, a legjobb zenék, a legjobb zenék. Best FM. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
2: Lecsótól a saksukáig. Kóser ételkóstoló, zenés műsor és egy délután, amikor bármit megkérdezhet a rabbitól. A Nagykállói Zsidó Hitközség várja október 11-én vasárnap 1 órától a Nagykállói Zarándokházban. A részvétel regisztrációhoz kötött. Jelentkezni a Nagykállói Zsidó Hitközség Facebook oldalán lehet.
3: Mennyibe kerül ma egy rádiós kampány Nyíregyházán? Konkrét kampánykalkulációkat is mutatok a megújult radioreklamnyiregyháza.hu oldalon.
0: Reklámot hallottak. Nyíregyháza legfrissebb hírei a 103.9 Best FM-en.
4: 1956 hősei előtt tiszteleg Nyíregyháza. Megújult a sóstóhegyi székelykapu, nem mértek még ilyen száraz nyarat, mint ami idén volt. Zsíros András vagyok. Köszöntöm Önöket, ezek a Best FM hírei, már is mondom a részleteket. Kétnapos programsorozattal emlékezik Nyíregyháza az 1956-os forradalom és szabadságharc 70. évfordulójára. Több helyszínen rendeznek megemlékezéseket, írja a város honlapja. Október 22-én városszerte emlékező műsorokat és koszorúzásokat tartanak a helyi iskolák diákjainak közreműködésével. Este a Váci Mihály Kulturális Központban emlékező előadást tartanak. Október 23-án a Hősök terén tartják a városi megemlékezést. Az 1956-os emlékműnél Kovács Ferenc Nyíregyháza polgármestere mond beszédet. Lékasi Károly színművész 1956 te csillag című emlékműsorát is láthatja a közönség, majd koszorúzással zárul a program. Megújult a sóstóhegyi temető székely kapuja. A létesítményt még 2008-ban építették a Sóstó-Sóstóhegyi Igrice civil egyesület kezdeményezésére, így időszerűvé vált a restaurálása. A munkálatok az önkormányzat és a Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei temetkezési Kft. Beruházásában zajlottak. A kapu zsindely szerkezete fenyőfából készült, annak cseréje volt most a legfontosabb feladat, számol be a város honlapja. A székely kapu a Sóstóhegyi temető egyik legfontosabb szimbóluma. Az idei volt a legszárazabb nyár Magyarországon a hivatalos mérések kezdete óta. Szabolcsban volt, ahol 90 nap alatt mindössze 23 mm eső hullott összesen. A tartósan fölénk húzódó anticiklonok miatt a csapadékot hozó időjárási frontok rendre elkerülték az országot. A hosszantartó forróság és szárazság kialakulásában a hőkupolák is szerepet játszottak. Arról, hogy a jövőben gyakrabban találkozhatunk-e ilyen szélsőséges időjárási helyzetekkel, Simon Gergőt, a Hungaromet előrejelzési szolgáltató osztályának vezetőjét kérdeztük.
5: A tartós anticiklonos helyzet okozta igazából ezt az egészet. A csapadékot szállító időjárási frontok egyszerűen nem érték el a térségünket, amelyek meg elérték, azok is nagyon kevés csapadékot adtak. Elképzelhető, hogy ezek az időjárási szélsőségek gyakoribbá válnak. Ezek a száraz, nagyon forró nyarak gyakrabban térnek vissza, mint például a múltban.
4: Végül néhány szó az időjárásról. A zavartalan napsütésnek köszönhetően még néhány napig élvezhetjük a nyáriasan meleg kellemes időt. Nyíregyháza környékén 24-26 fok körül alakul a csúcshőmérséklet egészen csütörtökig. Utána azonban az időjárásban is bekövetkezik az évszakváltás. Egy hidegfront hatására záporok alakulnak ki, és mintegy 10 fokkal hűvösebb, mindössze legfeljebb 16 fok lesz. A rákövetkező napokban is már végig 20 fok alatt maradunk, és egyre többet takarják majd felhők a napot. A híreket Zsíros Andrástól hallották.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Most pedig indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évekből. A legjobb zenék változatosan. Ez a 103.9.
1: 3 óra után, mint ahogy lenni szokott, indulnak a Pizza Mafiás percek, mely itt a Best FM-en egy valakinek szerencsét hozhat, ugyanis ma is itt van velünk a Super Pizza menü, melyet valaki ma is megnyer, és jó étvágyjal fogyaszthatja holnaptól, cserében pedig csak válaszolnia kell a kérdésre.

Egy jó kis diszkó dal itt az óra elején Alcazarral, This is the world we live in, melyet hallottunk, és majd Miller Dávid a nyárba visz minket, még egy kicsit vissza a süt a nap van bekészítve. A játékunkat pedig utoléri Facebook oldalunkon, mióta visel szemüveget, ha egyáltalán igen, illetve kell-e viselnie, a kérdést így találja ma oldalunkon is. Mint ahogy lenni szokott ma is, csak egy dolga van, keresnie kell ugye a bejegyzést, melyet elárultam, hol talál, és ott kell kommentként válaszolni. A hírek előtt pedig megtudjuk, hogy ki a szerencsés. Hát nagyjából erről szól ez a mai játék is. Nyerjed ma is a szerencsésebb, és már is hozom a legnagyobb dalokat. A folytatásban itt van Miller Dávid, ahogy ígértem, Mark Morrison is, majd Horváth Tamás is hozza egy dalt, ha megszakadt mindjárt.

megyek el. Ez volt a Megszakadt, hallottuk itt a legnagyobbak között, ez a Best FM, Jay-Z-vel, pedig Bonnie és Clyde, ugye itt Beyoncé-val énekelnek közösen, mindjárt hallgatjuk a dalt, dúdoljuk a dalt, előtte pedig nézzük a játékot, melyet utolér Facebook oldalunkon, Best FM Nyíregyháza. Arra voltam kíváncsi, kell-e szemüveget hordania, ha kell, akkor mióta? Elképesztő, mennyit változott a világ az én gyermekkoromban. Talán csúnya módon, de mégiscsak hát csúfolták a szemüvegeseket. Ma pedig inkább öltöztet már egy jól megválasztott keret. Sokkal inkább tartjuk ezt divatosnak, mint egyébként. Ez bármikor is gondoltuk volna a múltban. Aztán eljön az az idő, amikor nekünk is el kell gondolkozni azon, ahogy telnek az évek felettünk, hogy kell-e szemüveget csináltatni. Hát megmondom őszintén, hogy tavaly voltam talán szemvizsgálaton, akkor még azt mondták, hogy nem, de most, mint hogyha az apró betűk túl távolinak tűnnének. Hát lehet, hogy ezzel is foglalkoznom kell. Minden esetre az ön válaszait várom. És néhány már érkezett is. Hajnalka azt érje, hogy neki nem kell szemüveg. Sajnos igen, elég régóta. Nem értem, hogy Flóra miért írja, hogy sajnos, amikor igazából ez már, ahogy mondtam, öltöztet. Sajnos kell hordanom már a 80-as évektől. Sajnos kell már 40 éves koromtól, ez Tibor. 2 éves korom óta viselek szemüveget, Edith. Nem, ezt pedig Mercedes írta nekünk. Hát így jönnek üzenetek. Várom gondolatait a játékunk, a témánk kapcsán, és ezzel akár nyerhet is a szuperpizza menüt egészen pontosan. És hozom ide a dalokat is, Jay-Z-vel, a Bonnie és Clyde, a Passport, és majd Madonna is énekel, Vogue.

0: Madonnától a dal, ez volt Vogue, itt a legnagyobbak között, tudta, hogy október a látású napja, ilyenkor rengeteg helyen vannak ilyen akciós szemvizsgálatok, sőt általában a keretből, a lencséből is szoktak engedményeket adni a nagy optikai üzletek, én azért ezzel figyelnék, ha már itt a játékunk a szemüvegviselésről szól, mert utolér Facebook oldalunkon Best FM Nyíregyháza arra voltam kíváncsi, hogy mióta visel szemüveget, ha egyáltalán szüksége van rá. A kérdés tehát így találja oldalunkon, és ne feledje, hogyha hozzászól, tudom regisztrálni játékunkba. Így nyerheti meg majd a szuper pizza menüt a hírek előtt a Gusztóval, és a bolognese pizzákkal, mert ugye a Pizza Mafiától kapunk, és mely holnaptól át is vehető már. Újra a Facebook oldalon 2018 óta, Jolán, azóta szemüveges, nem? Még mindig tökéletesen látok, Nicoletta üzenete. Ez tök jó, ennek örülök, bár ahogy mondtam, én is még tavaly teljesen rendben voltam, sőt, vizsgálat igazolt a jó párszor, mikor megkaptam a bérpapíromat, azt hittem, hogy kéne, mert rosszul látok. Gergő üzenetét olvastam, sajnos igen, régóta, de egyszer kinövöm. Ugye az a pluszos szem talán, amikor változik ez a dolog? Nem tudom, az idő múlásával valami ilyesmi. Nem vagyok optikus, valaki biztos jobban tudja a hallgatóink közül. Alexandra 2020, első hó 16 óta, tehát egy pár éve mindösszesen. Üzenetek így érkeznek, várom még a zenét is, és közben hozom a dalokat, a Mennyország turiszt, meg Mel C dala pörög már, I Turn to You.
1: Vagy látom, egy üvegbort kibontok, figyelj!

A Főnököm című dal majd a Cum Laude-től, aztán majd Revue Williams Angel sikerét hozom, hallgatjuk és közben játszunk, hiszen tart még a Pizza Mafia játéka itt a Best FM-en egészen 4 óráig, számít a üzeneteire, hozzászólásaira. Arra vagyok kíváncsi, hogy szemüveges-e. Mióta szemüveges, hogyha igen, ahogy említettem, október a látás hónapja, talán most kellene ezzel foglalkozni, hogyha van valami gyanúja, hiszen általában ilyenkor azért jó kis akciók vannak. Ide fókuszáltuk egy pillanatra, és már is nézzük a játékot, a hozzászóló üzeneteit, akik ugye persze mindannyian belekerülnek virtuális kalapunkba. Beatrix ma is játszik, azt írja: általános iskolai, 7. osztályos korom óta rossz a szemem, kontaktlencsét viselek legtöbbször, csak este tévézés, ezt gondolom, akkor veszi fel a szemüveget, és olvasó szemüvege is van. Csaba is válaszolt, igen, de még csak olvasáshoz, ez azért mindenképpen egy jövőbe tekintő üzenet. Szilvia is játszik velünk, áprilisban lézeres látásjavító műtétem volt, azóta nincs szemüvegem. Előtte 30 évig volt, ez azért sokat mondó üzenet. Várom még az ön hozzászólásait. Ne feledje, csak így nyerhet a Pizza Mafia játékában itt a Best FM-en. És közben jönnek a dalok a Melóhoz, Revue Williams-szel, Marics Petiékkel, Rozzálával is. Tölthetünk 3-3 percet. Everybody's free. Mindjárt.

Rozzala után már az utolsó 10 percre fókuszálunk, hiszen lassan-lassan sorsolnom kell. Most van még egy gondolatnyi ideje, hogy válaszoljon a kérdésre, mert Facebook oldalunk a Nutolér Best FM Nyíregyháza. Ne feledje, ott kell hozzászólni a Pizza Mafia játékához, az a beugró kérdés, melyre válaszolnia kell. Ha megteszi, bedobom nevét, kalapunkba innen sorsolok nem sokára, akkor majd megtudjuk, hogy ki a szerencsés, ki viheti holnaptól akár haza a szuper pizza menüt benne a gusztóval és a bolognese pizzákkal. Hát én ezért azt gondolom, érdemes keresni, Best FM Nyíregyháza, itt találja a kérdést.

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évekből. 103.9 Best FM, a legjobb zenék.
1: Ez pedig már a finish vonal, ami után a friss hírek érkeznek. Andris nagyon türelmetlen, hogy ki nyer, illetve hát hozza a híreket, igazítgatja jegyzeteit. Mi megnézzük a mai játékot, mely hát a szemüvegviselésről szólt. Mondtam a saját példámat, mi szerint tavaly még nem éreztem ennek szükségét, de idén, mintha változott volna valami, mert ezeket az apró betűket, főként a tájékoztató betűket a termékek hátulján, hát ezt nem tudom, ember legyen a talpán, aki elolvassa. Szóval úgy gondolom, hogy egy újabb felülvizsgálatra el kell, hogy menjek, és itt azért érdekes, mert október a látás hónapja is. Az is hozzátartozik a sztorihoz, hogy nagyon megváltozott a világ néhány évvel ezelőtt még. Lehet, hogy csúfolódtak a srácok az iskolában, most pedig inkább öltöztet egy jól választott keret, egy jól választott szemüveg. Hát így vártam hozzászólásait, üzeneteit, mindenki saját gondolatát megfogalmazta, azonban ma is csak egy nyertesünk lehet, így hangzik. Nagyon egyszerű volt, még nem. Küldte ezt Ildikó nekünk, jó étvágyat kívánok előre is, öné a szuperpizza menü, gratulálok, köszönöm mindenki hozzászólását, és ne feledje, holnap is játszunk majd. Most pedig majd a közlekedési infók, Andris hírei után.
0: 103.9 Best FM, a legjobb zenék. A legjobb zenék. Best FM. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
2: Nem lesz panorámás sarokirodád, de lehet saját munkatered építkezés nélkül. A Csempe és Kertnél új, hőszigetelt irodakonténerek készletről. Acélváz, ablak, világítás, linoleumpadló. Már 1.050.000 plusz áfától. Csempe és Kert, Nyíregyházi út 19. Csempekert.hu. Nem palota, iroda. Akár holnapra.
3: Teljesen megújult a rádióreklamnyíregyháza.hu. Új ajánlatok, új ötletek is, rengeteg használható tipp vállalkozóknak. Érdemes ránézni. Rádióreklamnyíregyháza.hu.
0: Reklámot hallottak. Nyíregyháza legfrissebb hírei a 103.9 Best FM-en.
4: Fiatal orvosok kezdték meg munkájukat a kórházban. Indul a Nyíregyházi Egyetem új előadás sorozata. Nyírbátori droghálózatot számoltak fel. Zsíros András vagyok. Köszöntöm Önöket, ezek a Best FM hírei, már is mondom a részleteket. Idén 23 fiatal orvos kezdte meg rezidensként szakmai munkáját a Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei oktatókórháznál. Az intézmény tájékoztatása szerint Eisner Éva főigazgató a napokban köszöntésre és beszélgetésre hívta a pályakezdőket. A program lehetőséget adott a személyes megismerkedésre, a képzéssel kapcsolatos tájékozódásra, és arra is, hogy a rezidensek megosszák első tapasztalataikat, írja közleményében a kórház. A találkozón a főigazgató hangsúlyozta, szeretné, ha az ifjú orvosok megtapasztalnák a feléjük forduló figyelmet, bátran megosztanák észrevételeiket, és aktív részeseivé válnának a kórház szakmai életének és fejlődésének. Fókuszban a tudomány, ezzel a címmel indul a Nyíregyházi Egyetem új ingyenes előadás sorozata. Látványos kísérleteken keresztül igyekeznek népszerűsíteni a tudományokat. A programsorozat elsősorban általános és középiskolás diákoknak, osztályoknak és pedagógusaiknak szól, de minden érdeklődőt várnak az előadásokra. A Nyíregyházi Egyetem közölte, céljuk, hogy a fiatalok élményeken, meglepő jelenségeken és valódi kísérleteken keresztül kerüljenek közelebb a tudományhoz. A programsorozat házigazdája Beszeda Imre lesz. Az első alkalmat október 15-én rendezik, Hogyan mozog és miért címmel. A résztvevők mozgó, forgó vagy éppenséggel nem mozgó testeket vizsgálnak majd, részletek az enyhe.hu oldalon. Nyírbátori droghálózatot számoltak fel a rendőrök. Az egyenruhások összehangolt akcióban egyszerre 6 helyszínen csaptak le a bűnszervezet tagjaira, összesen 7 drogdílert vettek őrizetbe. Az akcióban a készenléti rendőrség helikoptere is részt vett. A rajtaütéskor csak nem 1,5 kg kristályt, a terjesztéshez szükséges eszközöket, valamint mobiltelefonokat foglaltak le. A rendőrség őrizetbe vette a drogterjesztőket és kezdeményezték letartóztatásokat, írja a polisz.hu. Már csak néhány napig tart Szabolcsban a nyár utó, hamarosan megkezdődik az időjárás tekintetében is az ősz, ennek részletei a következő másodpercekben. A zavartalan napsütésnek köszönhetően még néhány napig élvezhetjük a nyáriasan meleg kellemes időt. Nyíregyháza környékén 24-26 fok körül alakul a csúcshőmérséklet egészen csütörtökig. Utána azonban az időjárásban is bekövetkezik az évszakváltás. Egy hidegfront hatására záporok alakulnak ki, és mintegy 10 fokkal hűvösebb, mindössze legfeljebb 16 fok lesz. A rákövetkező napokban is már végig 20 fok alatt maradunk, és egyre többet takarják majd felhők a napot. A híreket Zsíros Andrástól hallották.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Most pedig indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évekből. A legjobb zenék változatosan. Ez a 103.9.
1: 4 órakor is nálunk szólnak a legnagyobb dalok, ez a Best FM Kelly's és a Trick Me dal. Óriási siker volt a klubokban, szinte egy fél éven keresztül, szinte napi jelleggel pörgött ez a dalocska. Hallgatjuk mindjárt, leporoljuk emlékeinket, üzeneteit várom 30 333 1039.

0: Kösd be a biztonsági övet, és tartsd be a sebességhatárokat.
1: A csúcsforgalomban lazítsunk együtt a 90-es és 2000-es évek slágereivel.
0: Változatosan. Délután is. 103.9 Best FM.
2: Nagyon ide passzolt a dal, a Kelemen kabátban énekelt az Úton címmel hozta sikerét, és ha már úton vagyunk, a biztonsági övről ne felejtkezzünk el. A passzív biztonsági rendszerek életet mentenek. Egyébként pedig pörög az újabb rendőrségi kampány, a kézben tartott mobil eszközöket próbálják kiszűrni, a rendőrök, illetve minden olyan dologra figyelnek, ami elvonja a tekintetünket a közlekedéstől. Ez a program a mai nappal, a reggeli percekkel indult, egészen péntekig számítanunk kell majd bárhol is ellenőrzésre. Itt azért, hát nyilvánvalóan a szonda is előkerülhet, meg a papírok meglétére tutira oda fognak figyelni a rendőrök. Mindezek mellett azért jó készülni, közvilágítás oszlopait javítják, cserélik Városmajor utcánál, távhővezeték korszerűsítése a Vörösmarty téren. Elmondható, hogy itt igazából nincs probléma közlekedésben, hiszen ez a zöld terület mentén néhány parkoló lezárásával valósul meg, de a gépek itt is mozognak, óvatos legyen bárhol jár. Üzeneteit, észrevételeit várom 30 330 3039. Szezonális depresszió, ez pedig már a csak 10 percben Molnár Józseffel, Szakács Tiborral a szokásos időben fél ötkor.

0: Üzletben, irodában, építkezésen, gyárban.
1: Bárhol is vagy, ott van veled a Best FM.

0: mindenből a legjobbat.
1: Mert ez a Best FM.
2: Nem akarok várni többet, majd szólj, ha itt leszel. Ha széllel szemben szaladok, én akkor...

0: Nincs jobb annál, amikor újra együtt a család.
1: Közben szólnak a 90-es és 2000-es évek slágerei. Változatosan. Délután is. 103.9 Best FM.
2: Csak óvatosan, hiszen mindenkit hazzavárnak. Nagyon figyeljünk az oldal és a követési távolságra. Ma még gyönyörű idő van, úgyhogy a bringák meg a motorok itt cikáznak közöttünk. Egyébként 24 a hőmérőn. Néhány nap múlva ez már azért nem lesz ekkora probléma, hiszen 15-14 fokokban nem nagyon fogunk motorozni, bringázni, bár ez nem jelenti azt, hogy kevesebb figyelem kell akkor az utakon, szóval csak figyeljünk egymásra, akkor nem lesz semmi gond. Én pedig már is mondom, hogy mivel készülhet még. Csák tornya és a Táncsics Mihály utca találkozásánál egy parabolatükör segíti a beláthatóságot. Ez nagyon jó, egyébként nagyon sok helyen ez óriási segítséget jelent, használjuk, és akkor nem lesz semmi gond. Mozgáskorlátozott parkolók, a Vasvári Pál utcán van néhány, mely nyilvánvalóan szükséges, és van még néhány a Besenyei téren is, használjuk ezt is a KRESZ szabályainak megfelelően. Üzeneteit, várom észrevételeit az utakról, a közlekedésről, 30 333 3039. Egészség esszenciánk pedig a lelkünket ápolják, a következő percekben Molnár Józsefünk ennek ékes szószólója. Szakács Tibor kérdezi a folytatásban, szezonális depresszió most.
3: Csak 10 perc. Csak 10 perc.
4: Egy műsor, amelyben érdekes és hasznos információkat kapsz. Egy műsor, amely foglalkozik a lelked problémáival. Csak 10 perc. Egy műsor, amelyet azért is hallgass, ha szeretnél egészségesen élni. Csak 10 perc. Magyarország egyetlen pszichoszomatikus rádió műsora. Molnár József lelkész lélekgyógyásszal, dr. Móri Gyulával és Szakács Tiborral. Csak 10 perc. Minden hétköznap 8 óra 30-kor és 16 óra 30-kor a Best FM-en. Csak 10
5: perc. Legyenek üdvözölve a rádió hallgatók, a Csak 10 perc rovatot hallgatják. Molnár József lelkész lélekgyógyász barátommal beszélgetek, én Szakács Tibor vagyok. Józsi, nagyon nagy tisztelettel köszöntelek, szép napot neked, szia!
6: Szia, örülök, hogy tudunk újra beszélgetni.
5: Fantasztikusak a hallgatók, küldenek egyfajtában témaköröket, javaslatokat. Küldenek most már olyan levelet is, hogy ha lehet, akkor csoportosítsátok a témát, és remélem, hogy ebbe beleférek. Hát most így ősszel, bevallom őszintén, hogy nagyon-nagyon sok levél jött ilyen depressziós témakörökkel kapcsolatban. De több hallgató felhívta a figyelmet, hogy ők nem esnek abba a kategóriába, akik az életüket úgy élik, hogy folyamatos depresszióban szenvedjenek. Tehát vannak az évnek bizonyos szakaszai, ők ezt úgy hívják, hogy mintha szezonálisan lennének depressziósok, és hogy egyáltalán, hogy van-e ilyen, lehet ezzel mit tenni, de menjünk sorba. Hát egy a lényeg, hogy kezdjük el valahonnan ezt megfejteni, jó?
6: Hogyne. Azt gondolom, hogy az, amit a levél írója leírt, az pontosan az, amit azért láthatunk a másik oldalról is. Amikor beköszönt az ősz, azt látjuk, hogy egyre kevesebb napfényt látunk, vagyis azt látjuk, hogy nem látjuk. Borongósak lesznek a napok, nehezebben indulnak a reggelek, és ezek a szürkévé vált, vagy esős, vagy akár már ilyen ködös reggelek, vagy esték, ezek az embernek a hangulatára nyilvánvalóan nem hatnak jól. Nagyon sokan elmondják, hogy ilyenkor, amikor ezek a szürke napok jönnek, akkor észreveszik magukon azt, hogy lehangoltá válnak. Ugye ők még nem használják magukra azt a szót, hogy depresszió. De ugye említetted ezt a szót, hogy szezonális depresszió, akkor azt mondjuk, hogy az évnek, amikor mindig ugyanabban a szakaszában jelentkezik egy ilyen általános lehangolt állapot, akkor azt valóban nevezhetjük szezonális depressziónak, és ebben egyébként ez az őszi idő, vagy majd később a télnek a beköszönte, ezek általában felerősítik ezeket a tüneteket, sokan azt mondják, hogy ebből majd a tavasz fogja őket jobban igazából kihozni, amikor a napsugarak újra elérik jobban az arcukat és az életüket. Igen, ők azok, akik azt mondják, hogy nincs egész évben szükségem arra, hogy foglalkozzak a lehangolt lelkiállapotommal, vagy éppen a depressziós hangulatommal, de ilyenkor ősszel, meg a tél elején azért megküzdök vele.
5: Érdekes ez, mert te például a fényről beszéltél, az, hogy ugye később reggeledik, hogy ez nagyon csúnya magyar kifejezés. De van olyan hallgató, aki azt írta nekünk szó szerint, hogy amikor már megérkezik az ősz szaga, vagy az illata, és ő beleszagol a levegőbe, akkor ez rá már ilyen hatással van. Ez is lehet?
6: Így van. Általában ezt a reményvesztettséget, vagy tartós levertséget, vagy

0: hatékonyságot szokták emlegetni az emberek, akkor, amikor pontosan, ahogy mondod, így az ősz szaga elérkezik, az energiának az elvesztéséről, vagy koncentrációs zavarokról, vagy döntéshozatali nehézségekről beszélgetnek, vagy beszélnek az emberek, amikor ez így szóba kerül, de ott mindig valahogy a mondatokban ez a szó, ez a bűvös szó, hogy ősz, ez úgy valahogy mindig szerepel.
1: Több hallgató azt is megjegyezte, hogy ilyenkor vannak azok a csapatépítő tréningek, például a munkahelyeken, amivel őket próbálják tulajdonképpen átsegíteni ezen az állapoton. Nem megelőzve ugye ezt a kérdéskört, mert ugye biztosan fel fog vetődni azt, hogy ezt hogyan lehet megelőzni, de akkor ezek az időben való egybeesések, akkor tulajdonképpen már a munkaadók részéről tekinthetőek egy ilyen kezelési...
0: Prevenciónak,
1: igen,
0: pontosan.
1: Egy megelőzésnek.
0: Így van. Mert hogy mindez, hogy aluszékonyság, levertség, amit emlegettem, kedvtelenség, adott esetben ingerlékenység, vagy egyfajta ilyen életuntság, emellett nagyon sokszor látszik az, hogy ilyenkor az emberek nyilvánvalóan és ebből fakadóan elhanyagolják a társas kapcsolataikat. Egy lehangolt vagy reményvesztett ember hamarabb elszigetelődik, és hogyha nincsenek olyan élmények, és nincsenek olyan izgalmak, úgymond az életébe, amiből őt ezt kihozhatná, akkor ugye ez el tud egészen mélyülni, és itt nagyon fontos az, hogy legyenek olyan sporttevékenységek, vagy olyan irányított közös programok, amelyekbe mondjuk azt, hogy egy kis jókedvet, vagy egy kis örömöt, vagy egy kis pozitivizmust bele tudunk az életünkbe csepegtetni, és hogyha erre mondjuk egy cég odafigyel, hogy mikorra kérjen meg szakembert arra, hogy a dolgozóknak a lelkiállapotára odafigyeljen, akkor az ősz erre egyébként különösen jó. Tudod, ez azért érdekes, mert azt mondjuk, hogy egy hónapja, három hete voltunk nyaralni. Tehát, hogy hol van akkor az a lendület, amit akkor megkaptunk. Na igen, ez egy nagyon érdekes dolog. Itt az a kérdés, hogy vajon nem az előtte levő fáradtságomat tudtam csak kipihenni, de nem tudtam a raktáraimat feltölteni, és ezért nyilván a feltöltött raktárak, ahol nincsenek túlcsordulva az energiák, 3-4 hét alatt, és az ősz beérkezésével már le is merülnek. Sokszor szerintem inkább ez van. Tehát a túlhajszoltságra azt gondolom, hogy egy hetes vagy 10 napos nyaralás az ad egyfajta lélegzetvételnyi időt, de arra, hogy felkészüljünk és feltöltsük a lelki raktárainkat az őszi vagy a téli időre. Hát igen, hát ezért fontos az, és ezért érdekes jelenség, hogy egy hónapja még nyaraltam, tengerparton voltam, tóparton voltam, a hegyekben mászkáltam, és 30 nap múlva már jelentkezik nálam ez a jel, tehát ez is emiatt teljesen tekintsük normálisnak.
1: Számít az különben, hogy kik vannak veszélybe, kik az érintettek, mert hát ugye ha azt nézzük, hogy korfüggő esetleg ez a dolog, de hát az iskolásoknál is van valamilyen szintű ilyen hatás, mert hát mondjuk, hogy azt nézzük, hogy őszi kirándulások ott is vannak, vélhetően az is emiatt van, nem?
0: Nyilván, akkor most visszakérdezek, te szerinted a férfiak vagy a nők azok, akik ebben a dologban veszélyeztetettebbek? Te hogy gondolod?
1: Szerintem az erősebbek. Hölgyek.
0: Na, így van. A nőknél sokkal nagyobb arányban jelenik meg ez a szezonális depresszió. Érdekes, hogy azokban az országokban, ahol eleve is napfény szűkében vannak, az év legnagyobb részében ott is nyilvánvalóan ott férfiakra és nőkre egyaránt igaz. Mi azt mondjuk Magyarországon vagy Közép-Kelet-Európában, hogy ez a nőknél nagyobb arányban fordul elő, de érdekes, hogy a férfiaknál ugyan ritkábban fordul elő ez a szezonális depresszió, de hogyha van, akkor az jellemzően nagyobb tünetekkel és sokkal elevenebben jelentkezik a férfiaknál, mint a nőknél.
1: Miért van ez így?
0: Azért, mert azt gondolom, hogy a férfiaknak a lelkivilága az értelemszerűen teljesen más, mint a nőké, és akkor, amikor egy férfi azt érzi saját magán, hogy nem ura a helyzetének, nem tudja kontrollálni önmagát, a lelki állapotát, a belsejét, akkor az mindig nagyobb veszélyt jelent.
1: Jó, mi a férfiak mindig meghalunk, hogyha mondjuk, mit tudom én, 37-5 a
0: hőemelkedés. 37-5-ben ég a testem. Azért, mert azt gondolom, hogy azért ebben ott van az, hogy egy férfinak a gondolkodás módjában ott van az, hogy felelősséggel tartozik felesége, gyermekei, adott esetben szülei iránt, és akkor, amikor az ő belső akkumulátorai merülnek le, akkor az a fajta félelem sokkal jobban felerősödik, hogy mi lesz a többiekkel, ha velem történik valami. Nyilván nem azt mondom, hogy a nőkben ez önző módon erre ők nem figyelnek, de a nők, mint emocionális lények, ezeket a dolgokat egészen másképpen rezonálják le, mi.
1: Aha. Hogyan lehet erre készülni? Van-e prevenciós teendőnk ezzel a dologgal kapcsolatban, hogyha ezt nem akarjuk, hogy túlságosan mélyre menjen?
0: Mondjuk azt, hogy a sport az mindenféleképpen, figyelni arra, hogy ne szigetelődjek el, erről már beszélgettük korábban, hogy kétszer-háromszor még hívnak a barátaim, hogy menjünk ide-oda, negyedszer már azt mondják, hogy minek hívjuk, úgyse jön. Tehát erre lehet odafigyelni, illetve az látható, hogy a kertes házakban élők, vagy a vidéken élőket ez kevésbé éri el, hiszen a minél több szabadidőben eltöltött tevékenység az erre nagyon jó, ugye a levegő, a természet közelsége azért ebben nyilvánvalóan segít, illetve azt mondjuk, hogy a kert ugye azért jó, mert az év minden szakában ad mondjuk feladatot és elfoglaltságot, de amikor az látható egy családtagon, vagy azt veszi észre valaki magán, hogy nem segítenek ezek a dolgok, akkor nyilvánvalóan szakorvoshoz kell fordulni, mert nagyon jó antidepresszánsokat lehet szedni ideig, óráig, ami ezen átsegít, vagy aki ezt nem akarja megvárni, akkor az pszichológus segítségét kérheti, és nyilvánvalóan vannak olyan pszichoterápiás lehetőségek, amivel ezekből hamarabb ki tudjuk húzni az embereket, semmint, hogy gyógyszerekre szorulnának.
1: Értem, mert hogy ugye sokan írják, hogy azért félnek ezektől a gyógyszerektől, mert többség azt írja, bár még ugye most így olvasgatok így az üzenetek között, hogy nem szeret még ilyet, de ő azt hiszi, hogy hozzá fog szokni. Ez az antidepresszánshoz, ehhez bevett különben kommunikáció.
0: Ez a félelem.
1: Igen, a félelem az megvan. De hozzá lehet
0: igen,
1: szokni?
0: Általában azt gondolom, hogy ez így, erre így önmagában nem lehet azt mondani, hogy igen vagy nem, mert ez nyilván gyógyszerfüggő is, meg személyiségfüggő is. Azt gondolom, hogy inkább abból az oldalból közelíteném ezt meg, hogy a gyógyszer tulajdonképpen a barátunk, talán azzal a képpel lehet ezt jól illusztrálni, valakinek eltörik a lába, akkor először mankóval jár, utána két bottal jár, utána egy bottal jár, utána már otthon a lakásban nem kell abot, de ha boltba megy, akkor még viszi magával, utána már otthon is felejtheti. Tehát alapvetően, hogyha abból indulunk ki, hogy arra használjuk a gyógyszert, amire való, hogy abban a helyzetben, amiben éppen vagyok, és abból ki akarok jönni, abban a barátom mert segít, aztán idővel nyilvánvalóan okosan ezt le lehet építeni, megfelelő kontroll mellett, és akkor nem kell attól félni már a gyógyszer beszedése elején sem, hogy mi lesz, hogyha én ebbe benne ragadok. Miért ragadnék benne?
1: Igen. Igen, jó.
0: A mankótól meg a bottól se félünk, hogy 6 éve volt eltörve a lábam, és én mindig bottal járok. Hát ilyen azért nem szokott lenni.
1: Így van, így van. Nagyon jó, köszönjük szépen, Józsi, letelt az időnk. Holnap megint keresünk. Nagyon élveztem a beszélgetést, és további kellemes napot kívánunk neked. Szia!
0: Örülök, várom, hogy hívjál, és minden jót kívánok én is.
2: Csak 10 perc. Csak 10 perc. Egy műsor, amelyben érdekes és hasznos információkat kapsz. Egy műsor, amely foglalkozik a lelked problémáival. Csak 10 perc. Egy műsor, amelyet azért is hallgass, ha szeretnél egészségesen élni. Csak 10 perc. Magyarország egyetlen pszichoszomatikus rádió műsora. Csak 10 perc. Molnár József lelkész lélekgyógyásszal, dr. Móri Gyulával és Szakács Tiborral. Csak 10 perc. Minden hétköznap 8:30-kor és 16:30-kor. A Best FM-en. Csak

0: Hallgatunk jelenti az utakról.
1: Nézzük akkor az üzeneteket, mire készülhet még az utakon hallgatói jelentés alapján. Rengeteg üzenet érkezik ugye a rendőrségi kampány kapcsán, de erről beszéltünk, már inkább azért ezt nem mondanám. A Debreceni úton a városból kifelé a metrónál, a szélső sávban útjavítás van. Orosi út, régi kenyérgyár, szintén rendőrök, a téglási 60-asnál is figyeljen, és úgy néz ki, hogy bejöttek a rendőri előrejelzések, mert üzenet nem nagyon jön, de ez itt talán a legjobb. Várom azért hozzászólásait, gondolatait, 30-33-30-303-9, a Vibert használjuk, Cheryl Crew énekeljen ide, aztán pedig majd Yes Yes, Szabó Ádám, Gyengi Dendala, Alia Try Again, és nézzük az üzemanyag árát is.

lemezjátszóknál White Boy és vendégei. Lauer, Anya, Effendi, DJ Miller, Slim Fit és Németi. A legjobb Classic House, Funky, Pop, Dance, R&B és Lounge zenékkel. Nyíregyháza rádió hallgatói döntöttek. A Night Shiftet akarják minden nap délután 6 órától. Best FM. A legjobb zenék.

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évekből. 103.9 Best FM, a legjobb zenék.
1: Friss hírek Andrástól, mi megnézzük, hogy mennyiért tankolhatunk. Én nem tudom, mi történhet a piacon, de egyelőre nem változnak az árak. Ez jó hír legyen. A 95-ös továbbra is 6.36-ért a gázolaj 709 forintos áron tankolható literenként. Ezt azért mondtam, mert a Brent olaj hihetetlen drága ahhoz képest, amikor ezeket az árakat először megláttuk. $106 felett van. Na, a Brent olajnak átlagára itt mai napot tekintve egyébként $105.2 mérik. Most 328 forintra gyengült az USA dollárral szemben a forint. Ez is lényegében az üzemanyagok drágulása felé tentál. Én szerintem örüljünk ennek a hírnek, holtankoljak.hu. Itt vannak még a kiegészítések. Ha történik valami, akkor itt a Besten majd hozom. Egyébként pedig a következő órában is számítok figyelmére, hiszen Andrés hozza a híreket, aztán pedig őszi véradás az egyetemen. Ezzel kezdjük gondolatainkat 5-kor.
0: 103.9 Best FM. A legjobb zenék. A legjobb zenék. Best FM. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
2: Gyertek a Kineszilhez, ahol szakemberek várnak. Notebookok, navigációk, PC-k, javítás, tonertöltés. Kineszil számítástechnika. Technika. Nyíregyháza, Incédi sor 17. Telefon 42-es körzet 786-266. www.kineszil.hu. Kineszil.hu.
3: Lecsótól a saksukáig. Kóser ételkóstoló, zenés műsor és egy délután, amikor bármit megkérdezhet a rabbitól. A Nagykállói Zsidó Hitközség várja október 11-én vasárnap 1 órától a Nagykállói Zarándokházban. A részvétel regisztrációhoz kötött. Jelentkezni a Nagykállói Zsidó Hitközség Facebook oldalán lehet. Nem lesz panorámás sarokirodád, de lehet saját munkatered építkezés nélkül. A Csempe és Kertnél új, hőszigetelt irodakonténerek készletről. Acélváz, ablak, világítás, linoleumpadló. Már 1.050.000 plusz áfától. Csempe és Kert, Nyíregyházi út 19. Csempekert.hu. Nem palota, iroda. Akár holnapra.
4: Vannak esték, amiket egy tele pizzás doboz ment meg. Válaszd a Pizza Mafiát, telefon 44 13 44. vagy pizzamafia.hu.
5: Kellene néhány friss marketing ötlet a vállalkozáshoz? Érdemes rákattintani az új oldalunkra. Rádióreklámnyíregyháza.hu.
0: Reklámot hallottak. Nyíregyháza legfrissebb hírei a 103.9 Best FM-en.
6: Fejlesztések az északi temetőben, Kúdinap Nyíregyházán, mesemondó versenyt tartott a VMKK. Köszöntöm Önöket, Zsíros András vagyok a hírekkel. Jönnek a részletek. Zajlanak a munkálatok az északi temetőben, a nyíregyházi sírkertnél nemrég elkészült az új beléptetőrendszer, és további fejlesztések is folyamatban vannak, mondta Rádiónak Pénzes Tibor, a Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei temetkezési Kft. Ügyvezetője.
7: Folyamatban van a bemosópark bővítése, ahol további két oldal gránit táblákat helyezünk ki a lakossági igények kiszolgálása érdekében, de nem csak táblákat helyezünk ki, hanem urna falakat is fogunk még az idén építeni. A korányi bejárattól balra a világboltunk mögött egy 15 urnafülkéből álló parcellát fogunk létrehozni. Az idén ebből két falat fogunk megvalósítani. Egy elszeparált, egy minden igényt kielégítő korszerű falrendszert fogunk megvalósítani.
6: Október 16-án egész napos programsorozattal emlékeznek a város híres szülöttére Kródi Gyulára Nyíregyházán. A Kródi nap eseményei az író Szent István utcai szülőházánál kezdődnek megemlékezéssel és koszorúzással, majd egykori iskolájánál a Nyíregyházi Evangélikus Kossuth Lajos gimnáziumnál folytatódnak a programok. A Besenyei téren is megkoszorúzzák Kródi szobrát, majd délután a Kálai gyűjteményben Morzsa Parti Kródi Gyulánál címmel szerveznek programot. A látogatók itt két az író által kedvelt ételt is megkóstolhatnak, de a Kródi kiállítást is megtekinthetik. A Kródi Gyula Art moziban előadás és filmvetítés várja az érdeklődőket, a Móricz Zsigmond könyvtár pedig rendhagyó Kródi kiállítással csatlakozik az emlékezéshez. A részletes program elérhető a nyíregyháza.hu oldalon. Idén is meghirdette szokásos népmese mondó versenyét a Váci Mihály Kulturális Központ. Az eseményen csaknem 100 gyerek mondta el kedvenc meséjét. Az előadásokat szakmai zsűri értékelte, külön az óvodás, az alsó és felső tagozatos általános iskolásokat. az előadásmódot, a felkészültséget, az alkalomhoz illő öltözetet is figyelték, írja a nyíregyháza.hu. A versenyen kategóriánként az első három helyezettet díjazták, valamint külön díjat is osztottak, emellett minden gyerek hazavihetett valamilyen ajándékot. A zavartalan napsütésnek köszönhetően még néhány napig élvezhetjük a nyáriasan meleg kellemes időt. Nyíregyháza környékén 24-26 fok körül alakul a csúcshőmérséklet egészen csütörtökig. Utána azonban az időjárásban is bekövetkezik az évszakváltás. Egy hidegfront hatására záporok alakulnak ki, és mintegy 10 fokkal hűvösebb, mindössze legfeljebb 16 fok lesz. A rákövetkező napokban is már végig 20 fok alatt maradunk, és egyre többet takarják majd felhők a napot. A híreket Zsíros Andrástól hallották.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Most pedig indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évekből. A legjobb zenék változatosan. Ez a 103.9.
1: 5 óra után 4 perccel még mindig feltöltve a legnagyobbakkal, a 90-esek, a 2000-esek zeneileg tutira. Ebben az órában is Dékem István vagyok. Az előttünk álló 60 percet indítja Coldplay, aztán pedig nézzük a véradásokat, hiszen erre mindig szükség van. Már is hozom.

hiszed, hogy mindent tudsz már róla, pedig a rímek mögött általában gond van. Minden szóval tört forgattam önmagamban, amíg a bánatomból felépült egy dallam. Most már tudod, ezért nem beszélek róla, ez jobb, ha csak az én szívemet nyomja, így is

Meredith Brooks és a Beach után majd Szabi Est, és már is nézzük a legfrissebb híreket, a véradásokra mindig fókuszálunk, hiszen erre óriási a szükség. Gondoljunk bele egy balesetbe, gondoljunk bele egy műtétbe. Mindenhol szükség van ezekre, ezeket semmilyen úton módon nem lehet előállítani. Nincs meg az a technológia, ami a vérkészítményeket tudja pótolni, úgyhogy ez csak is ilyen úton, módon jöhet össze, ezért fontos, hogy tájékozódjunk a véradásokról. Idén ősszel is várják az önkéntes véradókat, október 14-én a Nyíregyházi Egyetem B épületébe, és másnap 12 és 15 óra között szintén lehet majd ide érkezni az önkénteseknek, ahol persze az egyetem hallgatói, dolgozói és külsősök is adhatnak vért, sőt, hát így lenne ez a szép dolog, tájékozódjon akár az egyetem oldalán, a Best FM oldalán. Fontos, hogy ebben az esetben is önnél kell, hogy legyen majd a tajkártyája. Minden infót át fenn a Best oldalán. Szabi S, Tom Novi Limával és majd Geszti Péter Fiborival énekel. Beléd este, ez van.

A Red Hot Chili után akkor néhány programot hoztam fókuszban az egészség első körben. Beszélgessünk az őszi Fit Esték program sorozatról, mely ugye itt a Continental Arénában lesz érdekes október 7-én szerdán, amikor is majd Szanik Balázssal tarthatunk edzést, edzhetünk közösen 18 és 19 óra között. Ez ugye ingyenes, fontos magával vigye lakcímkártyáját, kapunyítás 17:30-kor, egy kis bemelegítés után majd 18 és 19 órakor jön ez a kis aerobik edzés, én azért figyelnék erre, tutira lesz jelentkező, legalább annyira, mint Katus Attilára lenni szokott. Iskolai látogatás a BEM-be október 7-én 17 órakor, amikor is a nyíregyházi BEM József általános iskola szeretettel várja a leendő első osztályos gyerekeket és szüleiket, október 6, október 7, az első a nyílt nap, a második pedig a szülői fórum. Mindkettőn én azt gondolom érdemes részt venni, beszélgetni a tanítónénikkel, és hát nem tájékozódjon. Közben megjönnek a dalok, a Punani Masszívval, az Élvezd, a Black Eyed Peas-del az első nagy dobás, a Where is the Love, azonnal...

szemem teli a reggel, szemhéj csukódik, pupillatág, fel a fejjel Magyarország, guten tag. Élvezd, amíg van mit, mintha ez a perc lenne az utolsó. Nem attól haladsz előre, ha össze-vissza futkosol, palota vagy piszkosol. Az biztos, minden úr szereti a nőket, hát szeres te is, biztos úr. Tiszta sor, az élet téged igazol, senki nem bánt, ha járod utad, öröm itt a súr. Élvezd, hogyha rád tör a lámpaláz, semmi sem bonyolult,

0: és a fejed, ezt mivel megtöltened?
1: Élvezd,
0: ha napsüti szemedet. Mindegy a szereped,
1: a lényeg a szeretet. Élvezd,
0: hogy minden rosszban van valami. Hány magad maradsz, és
1: lesz még valaki. Élvezd,
0: aminek látszik, ami marad itt, ne gondolkodj.

0: komolyan, okosítás hiába van az én világomban, vakot vezet, a világtalan. Élvezd, hogyha rontottál, tanulsz belőle, ilyenkor nincs más hátra, mint előre. A rosszat jó követ, nem lesz folyton nehézség, nem baj, ha nem sportolsz, lehet félegészség. Élvezd az életnek minden egyes percét, megérdemled az időt, hogy tartalmas a tejék. Élvezd a napsütést, hogy éppen nem esik, élvezd a munkát, tudod, hogy az nem esít. Élvezd, hogy valamihez tisztán jutsz hozzá, így nem kell aggódnod, hogy jön a jakubidus puttonyszáj. Ha beborul az ég, és jön a jégeső, mosolyogva dobjál be, te is velünk egy jégesőrt.
1: Nem kérlek

0: Éveszt, hogy látsz, szagosz, érzelkez, fekszel, hogy a szeretted rád, mosolyog ezerszer. Éveszt az illatot, ez a szabadság, tárd ki a szárnyad, repülj el, rabmadár.
1: FMN, online, mobilon, ahol csak jól esik.
2: Mindig veled.

Kelezen DJ, akik a legjobb zenét játsszák megállás nélkül változatosan. Night Shift minden nap délután 6-tól a Best FM-en. A lemezjátszóknál White Boy és vendégei. Lauer, Angya, Effendi, DJ Miller, Slim Fit és Németi. A legjobb Classic House, Funky, Pop, Dance, R&B és Lounge zenékkel. Nyíregyháza rádió hallgatói döntöttek. A Night Shiftet akarják minden nap délután 6 órától. Best FM. A legjobb zenék.

Nagy Adri Dala után akkor készüljünk a kedre, ami egy kicsivel jobb hőmérsékleti adatokat ígér a korai reggeli órákra, a hajnali órákra, de ez is csak azért van, mert néhány felhő felénk kúszik, jobban itt tartja majd a meleget. 6 fok a reggeli start mellett, 25-26 fok várható, a legmelegebb órákban a felhők elkísérik egész napját. A szél az déli, délnyugati, ugye ez már a hidegfront kapuja, hiszen csütörtökre várjuk azt, ami majd esővel érkezik, és azután majd egy komolyabb lehűlés kezdődik el, ami után már nem leszünk 20 fok felett a legmelegebb órákban. Erre azért én azt gondolom készülni érdemes. Aztán mindenképpen hozzátenném, hogy a gombák továbbra is extrém szinten Nyíregyháza levegőiben. Tünetei, hogyha érzékeny, akkor továbbra is erősek, még annak ellenére is, hogy itt vagyunk már októberben. Bruno és Renáta ünnepel, ez már a kalendáriumból, 6-án, és hát folytatjuk dalokkal, egészen pontosan George Michael és az Amazing, az Orsistól, az Átira, a Dr. Béressel és Király Viktorral mindjárt.

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évekből. 103.9 Best FM, a legjobb zenék.
1: Friss hírek, mindjárt érkezik Andrés a legfontosabbakkal, aztán pedig a Night Shift hozza a lendületes perceket a késő délutánba. House slágerek érkeznek, na meg Classic House, szintén tőlük, és hát White Boy indít. Én mindenkinek jó szórakozást, lendületes perceket kívánok a kora estében, és már a búcsúzom, Dékán István vagyok. Találkozzunk holnap, viszont hallásra.
0: 103.9 Best FM, a legjobb zenék. A legjobb zenék. Best FM. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
2: A jó döntések nálunk sok sajttal vannak megszorva. Válasz a Pizzamafiát, telefon 44 13 44 vagy pizzamafia.hu.
3: Mennyibe kerül ma egy rádiós kampány Nyíregyházán? Konkrét kampánykalkulációkat is mutatok a megújult radioreklamnyiregyháza.hu oldalon.
0: Reklámot hallottak. Nyíregyháza legfrissebb hírei a 103.9 Best FM-en.
4: 1956 hősei előtt tiszteleg Nyíregyháza. Megújult a sóstóhegyi székelykapu, nem mértek még ilyen száraz nyarat, mint ami idén volt. Zsíros András vagyok. Köszöntöm Önöket, ezek a Best FM hírei, már is mondom a részleteket. Kétnapos programsorozattal emlékezik Nyíregyháza az 1956-os forradalom és szabadságharc 70. évfordulójára. Több helyszínen rendeznek meg emlékezéseket, írja a város honlapja. Október 22-én városszerte emlékező műsorokat és koszorúzásokat tartanak a helyi iskolák diákjainak közreműködésével. Este a Váci Mihály Kulturális Központban emlékező előadást tartanak. Október 23-án a Hősök terén tartják a városi megemlékezést. Az 1956-os emlékműnél Kovács Ferenc Nyíregyháza polgármestere mond beszédet. Rékasi Károly színművész 1956 te csillag című emlékműsorát is láthatja a közönség, majd koszorúzással zárul a program. Megújult a sóstóhegyi temető székely kapuja. A létesítményt még 2008-ban építették a Sóstó-Sóstóhegyi Igrice Civil Egyesület kezdeményezésére, így időszerűvé vált a restaurálása. A munkálatok az önkormányzat és a Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei temetkezési Kft. Beruházásában zajlottak. A kapu zsindely szerkezete fenyőfából készült, annak cseréje volt most a legfontosabb feladat, számol be a város honlapja. A székely kapu a sóstóhegyi temető egyik legfontosabb szimbóluma. Az idei volt a legszárazabb nyár Magyarországon a hivatalos mérések kezdete óta. Szabolcsban volt, ahol 90 nap alatt mindössze 23 mm eső hullott összesen. A tartósan fölénk húzódó anticiklonok miatt a csapadékot hozó időjárási frontok rendre elkerülték az országot. A hosszantartó forróság és szárazság kialakulásában a hőkupolák is szerepet játszottak. Arról, hogy a jövőben gyakrabban találkozhatunk-e ilyen szélsőséges időjárási helyzetekkel, Simon Gergőt, a Hungaromet előrejelzési szolgáltató osztályának vezetőjét kérdeztük.
5: A tartós anticiklonos helyzet okozta igazából ezt az egészet, a csapadékot szállító időjárási frontok egyszerűen nem érték el a térségünket, amelyek meg elérték, azok is nagyon kevés csapadékot adtak. Elképzelhető, hogy ezek az időjárási szélsőségek gyakoribbá válnak, ezek a száraz, nagyon forró nyarak gyakrabban térnek vissza, mint például a múltban.
4: Végül néhány szó az időjárásról. A zavartalan napsütésnek köszönhetően még néhány napig élvezhetjük a nyáriasan meleg kellemes időt. Nyíregyháza környékén 24-26 fok körül alakul a csúcshőmérséklet egészen csütörtökig. Utána azonban az időjárásban is bekövetkezik az évszakváltás. Egy hidegfront hatására záporok alakulnak ki, és mintegy 10 fokkal hűvösebb, mindössze legfeljebb 16 fok lesz. A rákövetkező napokban is már végig 20 fok alatt maradunk, és egyre többet takarják majd felhők a napot. A híreket Zsíros Andrástól hallották.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Most pedig indul egy újabb óra.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
1: A legjobb diéta az, amit holnaptól kezdünk. Ma válaszd a Pizza Mafiát, telefon 44 13 44 vagy pizzamafia.hu.
0: Reklámot hallottak. Nyíregyháza legfrissebb hírei a 103.9 Best FM-en.
2: Fiatal orvosok kezdték meg munkájukat a kórházban. Indul a Nyíregyházi Egyetem új előadás sorozata. Nyírbátori droghálózatot számoltak fel. Zsíros András vagyok. Köszöntöm Önöket, ezek a Best FM hírei, már is mondom a részleteket. Idén 23 fiatal orvos kezdte meg rezidensként szakmai munkáját a Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei oktatókórháznál. Az intézmény tájékoztatása szerint Eisner Éva főigazgató a napokban köszöntésre és beszélgetésre hívta a pályakezdőket. A program lehetőséget adott a személyes megismerkedésre, a képzéssel kapcsolatos tájékozódásra, és arra is, hogy a rezidensek megosszák első tapasztalataikat, írja közleményében a kórház. A találkozón a főigazgató hangsúlyozta, szeretné, ha az ifjú orvosok megtapasztalnák a feléjük forduló figyelmet, bátran megosztanák észrevételeiket és aktív részeseivé válnának a kórház szakmai életének és fejlődésének. Fókuszban a tudomány, ezzel a címmel indul a Nyíregyházi Egyetem új ingyenes előadás sorozata. Látványos kísérleteken keresztül igyekeznek népszerűsíteni a tudományokat. A programsorozat elsősorban általános és középiskolás diákoknak, osztályoknak és pedagógusaiknak szól, de minden érdeklődőt várnak az előadásokra. A Nyíregyházi Egyetem közölte, céljuk, hogy a fiatalok élményeken, meglepő jelenségeken és valódi kísérleteken keresztül kerüljenek közelebb a tudományhoz. A programsorozat házigazdája Beszeda Imre lesz. Az első alkalmat október 15-én rendezik, Hogyan mozog és miért címmel. A résztvevők mozgó, forgó vagy éppenséggel nem mozgó testeket vizsgálnak majd, részletek az enyhe.hu oldalon. Nyírbátori droghálózatot számoltak fel a rendőrök. Az egyenruhások összehangolt akcióban egyszerre 6 helyszínen csaptak le a bűnszervezet tagjaira, összesen 7 drogdílert vettek őrizetbe. Az akcióban a készenléti rendőrség helikoptere is részt vett. A rajtaütéskor csak nem 1,5 kg kristályt, a terjesztéshez szükséges eszközöket, valamint mobiltelefonokat foglaltak le. A rendőrség őrizetbe vette a drogterjesztőket és kezdeményezték letartóztatásokat, írja a polisz.hu. Már csak néhány napig tart Szabolcsban a nyárutó, hamarosan megkezdődik az időjárás tekintetében is az ősz, ennek részletei a következő másodpercekben. Derült, nyugodt éjszakánk lesz, a szélcsendes időben Nyíregyházán 6 fokig hűl le a levegő holnap reggelig. Napfelkelte után azonban még gyorsan melegszik majd a levegő, délutánra elérjük a 25 fokot, szerdán pedig a legmelegebb órákban 26 fokot is mérhetünk majd. Ez lesz azonban várhatóan az év hátra levő részében a csúcs. Péntektől már hűvösebb napok jönnek, a 20 fokot sem érjük el, és némi csapadékra is számíthatunk. Köszönöm figyelmüket, a híreket Zsíros Andrástól hallották.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Most pedig indul egy újabb óra a

Életünk legjobb zenéi a Night Shift-ben szólnak. Ez a 103.9 Best FM. A lemezjátszóknál.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
1: Nyíregyháza legfrissebb hírei a 103.9 Best FM-en.
2: Fejlesztések az északi temetőben, Kúdinap Nyíregyházán, mesemondó versenyt tartott a VMKK. Köszöntöm Önöket, Zsíros András vagyok a hírekkel. Jönnek a részletek. Zajlanak a munkálatok az északi temetőben, a nyíregyházi sírkertnél nemrég elkészült az új beléptetőrendszer, és további fejlesztések is folyamatban vannak, mondta Rádiónak Pénzes Tibor, a Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei temetkezési Kft. Ügyvezetője.
3: Folyamatban van a bemosópark bővítése, ahol további két oldalú gránittáblákat helyezünk ki a lakossági igények kiszolgálása érdekében, de nem csak táblákat helyezünk ki, hanem urna falakat is fogunk még az idén építeni. A korányi bejárattól balra a világboltunk mögött egy 15 urnafülkéből álló parcellát fogunk létrehozni. Az idén ebből két falat fogunk megvalósítani. Egy elszeparált, egy minden igényt kielégítő korszerű falrendszert fogunk megvalósítani.
2: Október 16-án egész napos programsorozattal emlékeznek a város híres szülöttére Kródi Gyulára Nyíregyházán. A Kródi nap eseményei az író Szent István utcai szülőházánál kezdődnek megemlékezéssel és koszorúzással, majd egykori iskolájánál a nyíregyházi evangélikus Kossuth Lajos gimnáziumnál folytatódnak a programok. A Bessenyei téren is megkoszorúzzák Kródi szobrát, majd délután a Kálai gyűjteményben Morzsa Parti Kródi Gyulánál címmel szerveznek programot. A látogatók itt két az író által kedvelt ételt is megkóstolhatnak, de a Kródi kiállítást is megtekinthetik. A Kródi Gyula Art moziban előadás és filmvetítés várja az érdeklődőket, a Móricz Zsigmond könyvtár pedig rendhagyó Kródi kiállítással csatlakozik az emlékezéshez. A részletes program elérhető a nyíregyháza.hu oldalon. Idén is meghirdette szokásos népmese mondó versenyét a Váci Mihály Kulturális Központ. Az eseményen csaknem 100 gyerek mondta el kedvenc meséjét. Az előadásokat szakmai zsűri értékelte, külön az óvodás, az alsó és felső tagozatos általános iskolásokat. Az előadásmódot, a felkészültséget, az alkalomhoz illő öltözetet is figyelték, írja a nyíregyháza.hu. A versenyen kategóriánként az első 3 helyezettet díjazták, valamint külön díjat is osztottak. Emellett minden gyerek hazavihetett valamilyen ajándékot. Derült, nyugodt éjszakánk lesz, a szélcsendes időben Nyíregyházán 6 fokig hűl le a levegő holnap reggelig. Napfelkelte után azonban még gyorsan melegszik majd a levegő, délutánra elérjük a 25 fokot, szerdán pedig a legmelegebb órákban 26 fokot is mérhetünk majd. Ez lesz azonban várhatóan az év hátra levő részében a csúcs. Péntektől már hűvösebb napok jönnek, a 20 fokot sem érjük el, és némi csapadékra is számíthatunk. Köszönöm figyelmüket, a híreket Zsíros Andrástól hallották.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
4: Most pedig

0: is nearly done.
1: Igen, mindenből a legjobbat. A legjobbat.
2: Egyszer majd úgy is az a talán.
3: A 103.9 Best FM.
1: Nyíregyháza zenei kedvencei változatosan.

0: Azért hallgatlak titeket, mert az életem minden szakaszából a legjobb és legemlékezetesebb zenéi szólnak, úgyhogy olyan, mintha nekem szólna mindig a Best FM.
1: Köszönöm, hogy vagytok nekem, és remélem, hogy jó sokáig így lesz még.
2: Ez a 103.9 Best FM.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Nyíregyháza legfrissebb hírei a 103.9 Best FM-en.
1: 1956 hősei előtt tiszteleg Nyíregyháza, megújult a sóstóhegyi székelykapu, nem mértek még ilyen száraz nyarat, mint ami idén volt. Zsíros András vagyok. Köszöntöm Önöket, ezek a Best FM hírei, már is mondom a részleteket. Kétnapos programsorozattal emlékezik Nyíregyháza az 1956-os forradalom és szabadságharc 70. évfordulójára. Több helyszínen rendeznek megemlékezéseket, írja a város honlapja. Október 22-én városszerte emlékező műsorokat és koszorúzásokat tartanak a helyi iskolák diákjainak közreműködésével. Este a Váci Mihály Kulturális Központban emlékező előadást tartanak. Október 23-án a Hősök terén tartják a városi megemlékezést. Az 1956-os emlékműnél Kovács Ferenc Nyíregyháza polgármestere mond beszédet. Lékasi Károly színművész 1956 te csillag című emlékműsorát is láthatja a közönség, majd koszorúzással zárul a program. Megújult a sóstóhegyi temető székely kapuja. A létesítményt még 2008-ban építették a Sóstó-Sóstóhegyi Igrice civil egyesület kezdeményezésére, így időszerűvé vált a restaurálása. A munkálatok az önkormányzat és a Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei temetkezési Kft. Beruházásában zajlottak. A kapu zsindely szerkezete fenyőfából készült, annak cseréje volt most a legfontosabb feladat, számol be a város honlapja. A székely kapu a Sóstóhegyi temető egyik legfontosabb szimbóluma. Az idei volt a legszárazabb nyár Magyarországon a hivatalos mérések kezdete óta. Szabolcsban volt, ahol 90 nap alatt mindössze 23 mm eső hullott összesen. A tartósan fölénk húzódó anticiklonok miatt a csapadékot hozó időjárási frontok rendre elkerülték az országot. A hosszantartó forróság és szárazság kialakulásában a hőkupolák is szerepet játszottak. Arról, hogy a jövőben gyakrabban találkozhatunk-e ilyen szélsőséges időjárási helyzetekkel, Simon Gergőt, a Hungaromet előrejelzési szolgáltató osztályának vezetőjét kérdeztük.
2: A tartós anticiklonos helyzet okozta igazából ezt az egészet. A csapadékot szállító időjárási frontok egyszerűen nem érték el a térségünket, amelyek meg elérték, azok is nagyon kevés csapadékot adtak. Elképzelhető, hogy ezek az időjárási szélsőségek gyakoribbá válnak. Ezek a száraz, nagyon forró nyarak gyakrabban térnek vissza, mint például a múltban.
1: Végül néhány szó az időjárásról. Derült, nyugodt éjszakánk lesz, a szélcsendes időben Nyíregyházán 6 fokig hűl le a levegő holnap reggelig. Nap felkelte után azonban még gyorsan melegszik majd a levegő, délutánra elérjük a 25 fokot, szerdán pedig a legmelegebb órákban 26 fokot is mérhetünk majd. Ez lesz azonban várhatóan az év hátra levő részében a csúcs. Péntektől már hűvösebb napok jönnek, a 20 fokot sem érjük el, és némi csapadékra is számíthatunk. Köszönöm figyelmüket, a híreket Zsíros Andrástól hallották.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Most pedig indul egy újabb óra

0: Azért teszem a Best-FM-et, mert nagyon jó zenéket adtok, meg minden egyes műsorvezető, nagyon-nagyon jó, imádom mindegyik őtöket.
1: Sziasztok, Tünde vagyok, Kinácsol, és évek óta a Best-FM Nyíregyházát hallgatom. Szuper rádió, szuper zenék, szuper műsorok.
2: 103.9 Best-FM. A legjobb zenék.

0: Ez a 103.9 Best FM.
1: Azért szeretjük lényegében az egész család a Best FM rádiót, mert olyan dalokat is lejátszanak, ami egy kicsit ilyen retro jellegű.
2: Bekapcsolom, és jól érzem magam.
3: Nyíregyháza. Nyíregyháza. Best FM.
0: Szeretem.

0: igen.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
2: Nyíregyháza legfrissebb hírei a 103.9 Best FM-en.
3: Fiatal orvosok kezdték meg munkájukat a kórházban. Indul a Nyíregyházi Egyetem új előadás sorozata, nyírbátori droghálózatot számoltak fel. Zsíros András vagyok. Köszöntöm Önöket, ezek a Best FM hírei, már is mondom a részleteket. Idén 23 fiatal orvos kezdte meg rezidensként szakmai munkáját a Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei oktatókórháznál. Az intézmény tájékoztatása szerint Eisner Éva főigazgató a napokban köszöntésre és beszélgetésre hívta a pályakezdőket. A program lehetőséget adott a személyes megismerkedésre, a képzéssel kapcsolatos tájékozódásra, és arra is, hogy a rezidensek megosszák első tapasztalataikat, írja közleményében a kórház. A találkozón a főigazgató hangsúlyozta, szeretné, ha az ifjú orvosok megtapasztalnák a feléjük forduló figyelmet, bátran megosztanák észrevételeiket és aktív részeseivé válnának a kórház szakmai életének és fejlődésének. Fókuszban a tudomány, ezzel a címmel indul a Nyíregyházi Egyetem új ingyenes előadás sorozata. Látványos kísérleteken keresztül igyekeznek népszerűsíteni a tudományokat. A programsorozat elsősorban általános és középiskolás diákoknak, osztályoknak és pedagógusaiknak szól, de minden érdeklődőt várnak az előadásokra. A Nyíregyházi Egyetem közölte, céljuk, hogy a fiatalok élményeken, meglepő jelenségeken és valódi kísérleteken keresztül kerüljenek közelebb a tudományhoz. A programsorozat házigazdája Beszeda Imre lesz. Az első alkalmat október 15-én rendezik, Hogyan mozog és miért címmel. A résztvevők mozgó, forgó vagy éppenséggel nem mozgó testeket vizsgálnak majd, részletek az enyhe.hu oldalon. Nyírbátori droghálózatot számoltak fel a rendőrök. Az egyenruhások összehangolt akcióban egyszerre 6 helyszínen csaptak le a bűnszervezet tagjaira, összesen 7 drogdílert vettek őrizetbe. Az akcióban a készenléti rendőrség helikoptere is részt vett. A rajtaütéskor csak nem 1,5 kg kristályt, a terjesztéshez szükséges eszközöket, valamint mobiltelefonokat foglaltak le. A rendőrség őrizetbe vette a drogterjesztőket és kezdeményezték letartóztatásokat, írja a polisz.hu. Már csak néhány napig tart Szabolcsban a nyár utó, hamarosan megkezdődik az időjárás tekintetében is az ősz, ennek részletei a következő másodpercekben. Derült, nyugodt éjszakánk lesz, a szélcsendes időben Nyíregyházán 6 fokig hűl le a levegő holnap reggelig. Nap felkelte után azonban még gyorsan melegszik majd a levegő, délutánra elérjük a 25 fokot, szerdán pedig a legmelegebb órákban 26 fokot is mérhetünk majd. Ez lesz azonban várhatóan az év hátra levő részében a csúcs. Péntektől már hűvösebb napok jönnek, a 20 fokot sem érjük el, és némi csapadékra is számíthatunk. Köszönöm figyelmüket, a híreket Zsíros Andrástól hallották.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

0: Ez a 103.9 Best FM.
1: Azért szeretjük lényegében az egész család a Best FM rádiót, mert olyan dalokat is lejátszanak, ami egy kicsit ilyen retro jellegű.
2: Bekapcsolom, és jól érzem magam.

0: Nem vagy egyedül. Most is veled vagyunk.
1: Jó fejek a műsorvezetők, változatosak a zenei összeállítások, és mindig az aktuális információkat és híreket megkapjuk.
2: Hajrá, Best FM!
0: Ez a Best

0: Best FM.
1: Best FM. A legjobb zenék.
2: A legjobb zenék.
3: A fülnek, az agynak, a szívnek. Szerintünk nem csak a 20 éveseké

0: 1039 Best FM.
1: Lejátsszuk a legújabb, a legismertebb, a legszerethetőbb zenéket.
2: Ez a levél megint neked íródik, lelkem egy koldus, a túlélésért kínlódik. Hiányoztál mindig, nem izgatott, hogy ki volt itt, egy félárva kiskölyök a mai napig vívódik. Megjött a siker, a díjak, a pénzek, a kisfiam, a párom, lett családi fészek. Sokszor vártam, hogy kihunjon a fényem, mert nincsen több vasárnap, csak egy züllött péntek. Sokan nem hiszik, de a csillagod is látom. Sokszor beszélek hozzád, és éneklem a számod. Kevés volt az időnk, ezt mai napig bánom. Pihenj csak tovább, és folytasd az álmod.

0: Minden információ, amire szükségem van, időjárás, közlekedési programok, mind megkapom itt nálatok.
1: Bekapcsolom, és jól érzem magam.
2: Otthon, autóban, munkába menet, a

0: I feel like a woman.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
2: Most pedig

0: Ez a 103.9 Best FM.
1: Sokan hallgatják szerintem. Maga a zene, tehát nem unalmas.
2: Munkahelyen ezt hallgatjuk meló közben.
3: Imádjuk, ennyi. Szeretjük.
0: Bárhol is vagy, ott van veled a Best FM.

0: love with the shape of you.
1: Igen, mindenből a legjobbat.
2: A legjobbat.
3: Ez a 103.9 Best FM.
1: Nyíregyháza zenei kedvencei változatosan.
2: Változatosan.

0: azért szeretem a Best FM-et, mert nagyon jó zenéket adtok, meg minden egyes műsorvezető, nagyon-nagyon jó, imádom mindegyik őtöket.
1: Sziasztok, Tünde vagyok Kinácsról, és évek óta a Best FM Nyíregyházát hallgatom. Szuper rádió, szuper zenék, szuper műsorok.
2: 103.9 Best FM, a legjobb zenék.

0: Best FM. Élvezd minden percét.
1: Lotfi Begi, Kollányi Zsuzsi, Dr. Béres és a régi nyár.